Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hanglódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonsz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok, a New Level Amp.
5: Sziasztok, Vekonsz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok, a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió.
1: Olyan ő, hogy megáll.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Itt vagy, my love. Pár hosszú éve.

dolgoznak a te szórakoztatásodért. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. A Lépés Rádiót üzemelteti az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek, Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

ízléssel közelebb hozzád.

0: Köszönjük szépen!
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaréskoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A társzavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaréskoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sinek, a vasutat sem kíméli a forróság. Egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteógyógyász azt mondja, ilyenkor fennáll a hőgota veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sinek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassításra a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak felük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szolea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóczi Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei-tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott Pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhettek a szervezők. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szélidőnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: A hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.
1: Lépés Rádió. Velünk ritmusra léphetsz.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/órával csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbortozók miatt vezették be az intézkedést. Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord. A legmelegebb órákban ugyanis 37-42 fokot mutathatnak a hőmérők.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: következik.
1: Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
3: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
4: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: A művek ünnepi nagykoncert Gártonyban július 4-én várunk mindenkit Pataki Attila 75. születésnapjára. Jegyek kaphatók a broadway.hu oldalon és a helyszínen.
7: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
8: Reklámot hallottak.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4%-ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3%-ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai Űrügynökség Euclid űrtávcsöve a Tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indulj!

Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Változott.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Elképesztő eredményeket hoz manapság a modern rákkutatás, de vajon ezek az eredmények mikor jutnak el konkrétan a betegekhez? Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejti zavarban a tudósokat, és lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, vajon 50 évvel ezelőtt mi lett volna a csúcshőmérséklet egy hőkupola jelenség kapcsán? A tudomány erre is válaszol. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. Ezzel is foglalkozunk majd. Pécsen szeptembertől beindítják Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését, és a futballvilágbajnokságot is górcső alá veszük újra tudományos szempontból, ugyanis a fogadóirodák és az elemzők mellett egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte természetesen tudományos szempontból, hogy melyik csapat nyeri az idei futballvilágbajnokságot, hogy milyen módszerrel dolgoz, mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozták ki győztesnek, ezt is el fogom árulni. És Strasser Andi vagyok, remélem, hogy találkozunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása.
2: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Igen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érint. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai Űrügynökség Euclid űrtávcsöve a tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
10: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
11: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk számos érdekességgel, és nem csak a hőséggel fogunk foglalkozni tudományos szempontból. Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a betegekhez, és kimondottan a magyar betegekhez? Erről mindenképpen be fogok számolni. Egyébként egy közelmúltban megrendezett nemzetközi konferencia eredményei kapcsán megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejtette zavarba a tudósokat, és lehet, hogy egy másik rejtélyre is hamarosan sor kerül. Lehetséges, hogy előkerült D'Artagnan koporsója, illetve csontváza. Egyébként 353 éve, 1673 óta keresik. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, ezzel is fogunk foglalkozni. 50 évvel ezelőtt hogy is volt? Ezt is megnézzük, és megismerkedünk, illetve hát megismerkedtünk az elmúlt időszakban, illetve most már mondhatjuk, hogy elmúlt években egy új időjárási fogalommal, a hőkupolával is tudományos szempontból fogjuk ezt a témát körbejárni. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia által generált képek, hogy ez miért fontos a tudomány világa számára, és mit gondolnak mindenről a tudósok maguk. Azt is körbejárjuk, és egy kicsit megint VB-zünk, ugyanis tudományos szempontból is megvizsgálták, hogy melyik csapat nyerheti meg az idei futballvilágbajnokságot. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, hogy már is vágjunk bele. Első témaként természetesen egyébként hazai témát hozok. Pécset már nem várnak tovább. Ősztől be fogják izzítani Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. A pécsi képzés sajátossága, hogy az AI rendszerek fejlesztését nem önmagában, hanem valós, mérnöki, természettudományos és egészségtudományi alkalmazási területekhez kapcsolva tárgyalja. Így a végzett szakemberek nem csak alkalmazni, hanem tervezni, fejleszteni és értékelni is képesek lesznek ezeket a megoldásokat. Néhány éve már a hétköznapjaink főszereplőjévé is vált, a felhasználók elsősorban szövegek írására, értelmezésére, új információk megszerzésére és rendszerbe foglalására veszik igénybe az AI-t. A technológia fejlődése robbanásszerű, a folyamat pedig olyan szakembereket igényel, akik nem csak használni tudják az AI-t, hanem értik is komoly matematikai és informatikai hátterét. A Pécsi Tudományegyetem elmondása szerint egyébként szerencsés helyzetben van abból a szempontból, hogy az alkalmazások azonnal képesek megjelenni a mérnöki, az egészségtudományi, az orvosi és a természettudományi területen. Az is jelentős mértékben emeli képzésük színvonalát, hogy számos kollégájuk régóta foglalkozik intelligens rendszerekkel és intelligens irányításokkal. Ez utóbbi területen több mint 20 éves praxisuk van, a kutatásaik között szerepelnek a neurális hálózatok, a gépi tanulás, az abból kinövő machine learning, így jelentős tudást és tapasztalatot halmoztak fel ezen a területen. Mivel a mérnök informatikusok felé megjelent az elvárás, hogy legyen rálátásuk az AI-ra, az ezzel kapcsolatos alapismereteket fontosnak tartották beépíteni már a BSC képzésükbe is. Viszont mesterszinten már olyan szakemberek kibocsátása a cél, akik nem csak professzionálisan használni, hanem tervezni, fejleszteni, tesztelni, értékelni is tudják az ilyen típusú rendszereket. A technikai rész mellett különös figyelmet fordítanak majd az etikai, a jogi és a kiberbiztonsági kérdésekre is, tehát a Pécsi Tudományegyetemen szeptembertől Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzésén.
10: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
11: Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a magyar betegekhez? Május végén ismét Chicago volt a világ onkológiai fővárosa. Az ASCO, vagyis az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves kongresszusa, a daganatos betegségekkel foglalkozó szakma legfontosabb nemzetközi találkozója. Kutatók, klinikusok, gyógyszerfejlesztők és egészségpolitikai szereplők 10 000-ei vitatják meg itt, hogy merre tart a rákgyógyítás. Az idei konferencián 45 000 szakember vett részt, és hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2050-re világszerte 35 millió új daganatos eset fordulhat elő évente, ami a 2022-es adatokhoz képest körülbelül, most tessék figyelni, 77%-os növekedést jelent. Magyarországon 2025-ben közel 70 000 új daganatos esetet diagnosztizáltak, a Nemzeti Rákregiszterben pedig 350 000 daganatos beteg szerepel. No, de lássuk, hogy melyek a legnagyobb és legfrissebb eredmények tehát a rákkutatás területén. Az idei konferencia egyik legnagyobb figyelmet kapott eredménye az úgynevezett Daraxonrasib nevű célzott kezeléshez kapcsolódott. A bemutatott adatok szerint a gyógyszer előre haladott áttétes hasnyálmirigy adenokarcinómában korábban már kezelt betegeknél jelentősen körülbelül 6 hónappal javította a túlélést a hagyományos kemoterápiához képest. Ez nem azt jelenti, hogy megtalálták a hasnyálmirigyrák végleges gyógymódját, azt viszont igen, hogy egy évtizedek óta rendkívül nehéz területen megjelent egy valódi, klinikailag is érdemi és a betegek számára is értelmezhető és érzékelhető előrelépés, hiszen a hasnyálmirigy daganat az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganattípus. A másik nagy áttörés lehet, hogy az antitest gyógyszerkonjugátumok az onkológia egyik legígéretesebb terápiás irányát jelentik. Ezek a kezelések leegyszerűsítve úgy működnek, mint egy célzott szállítórendszer. Az antitest felismeri a daganatsejtet, és közvetlenül odajuttatja el a sejtpusztító kemoterápiás hatóanyagot. Aztán a felismerés területén is vannak áttörések, az úgynevezett keringő tumor DNS, vagyis a ctDNS vizsgálata az egyik legfontosabb diagnosztikai irány. A daganatos sejtekből származó genetikai anyag bizonyos esetekben már a vérből is kimutatható, ami segíthet a betegség követésében, illetve a kiújulás kockázatának becslésében és a kezelési döntések finomításában. Aztán a rákkutatás területén születőben lévő áttörések közé sorolják az új fogyókúrás GLP-1-szereket is, a különböző fogyókúrás injekciókat és tablettákat. Az idei kongresszus egyik fontos üzenete az volt, hogy az onkológia nem választható el az anyagcsere betegségektől és az életmódtól. Az elhízás, a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és a krónikus gyulladás olyan metabolikus környezetet teremthet, amely kedvezhet bizonyos daganatok kialakulásának és előrehaladás gyulladás olyan metabolikus környezetet teremthet, amely

0: Mondják az orvosok, illetve a szakértők.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: A filmnek nem lát melódiája egy korszemet, ha nem hagyod fiatalon lenni, elvisz a szűnt egy korszemet.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta zavarba ejtette a tudósokat. Vannak olyan tudományos rejtélyek, amelyek még a legszélesebb koponyákon is kifognak, de a technológia fejlődése révén előbb-utóbb többségükre választ kapunk. Most a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának, a Gamma Cassnak a rejtélyéről hult le a lepel. A tudósokat a különös fényjelei ejtették évek, évtizedek, sőt évszázadok óta zavarba. Egyébként a rejtély az 1970-es években még inkább foglalkoztatni kezdte a kutatókat és a csillagászat szerelmeseit, ugyanis kiderült, hogy ez a hatalmas, napunknál 19-szer nagyobb égitest brutális mennyiségű röntgen sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás olyan forró plazmából ered, amely eléri, tessék figyelni, a 150 millió fokot, és 40-szer fényesebb, mint amit egy ekkora csillagtól elvárnánk. Egészen mostanáig senki sem tudta biztosan, hogy mi fűti ezt a kozmikus kazánt. A megoldást végül a belga Lézsi Egyetem kutatói találták meg, akik eredményeiket közzé is tették egy szaklapban, írja a rakéta.hu. A nemzetközi csapat egyébként japán, amerikai és európai kutatókból áll, méréseik pedig azt bizonyították be, hogy a Gamma Cass nem egyedül felelős a különös fényjelenségéért, hanem egy láthatatlan, apró kísérő csillag, egy fehér törpe kering körülötte, amely szép lassan elszívja az óriás csillaganyagát. Miközben a szippantott gáz a fehér törpe mágneses pólusai felé zuhan, elképesztő energia szabadul fel. A kutatók a 203 napos keringési idő alatt végzett megfigyelésekkel igazolták, hogy a forró plazma mozgása nem a főcsillagot, hanem a rejtőzködő társat követi. Ezzel a felfedezéssel nem csak egy évszázados rejtély oldódott meg, hanem egy teljesen új típusú kettős csillagrendszert is sikerült azonosítani, amelyről eddig csak elméleteink voltak. Lépjünk át egy másik rejtélyre, meg lehet, hogy előkerült D'Artagnan holtteste, amelynek hollétét eddig senki nem tudta. Charles de Batz de Castelmore, D'Artagnan grófja, ismertebb nevén D'Artagnan, 353 éve, 1673. június 25-én hunyt el. Róla mintázta ügye idősebb Alexander Dumas népszerű regény trilógiájának a főhősét. Egyébként a négy testőr közül D'Artagnan az egyetlen, aki valóban létezett. Feltehetően 1610 és 1615 között született egyébként grófi családban. Fiatalon egy muskétás században volt katona, majd miután a 30 éves háború alatt kitüntetést szerzett, 1644-ben bejutott a királyi testőrség soraiba. Ott egészen a testőrkapitány kinevezéséig jutott, viszont csatatéren érte utol a halál a holland Maastricht város ostroma alatt 1673-ban. Egy lövedék torkon találta, és annyit még lehetett róla tudni, hogy egy templomban helyezték örök nyugalomra, viszont ismeretlen maradt a hely. Most viszont az idei hírek szerint a Maastrichti, egyébként hollandiai Volder negyed Szent Péter és Pál temploma padlózatának javítása során nemrég egy csontvázat találtak, amely több egybehangzó bizonyíték alapján is összefüggésbe hozható a híres testőrrel. A sírban találtak egy korabeli francia érmét, a legfontosabb viszont, hogy a mellkas magasságában egy muskétagolyó helyezkedett el, amely megfelel a D'Artagnan sérüléséről szóló korabeli forrásoknak. A csontvázat ezután egy régészeti intézetbe szállították, ahol további elemzések céljából a szakemberek DNS mintát is vettek belőle, amelyet majd összetudnak vetni jelenleg is élő rokonokéval. Ezek elemzése jelenleg is zajlik, vagyis lehetséges, hogy ez a rejtély is hamarosan megoldódik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Korábban elképzelhetetlen lett volna a mostani kánikulát okozó hőhullám, ezt szakemberek, kutatók és tudósok is állítják. 50 évvel ezelőtt még gyakorlatilag lehetetlen lett volna egy olyan intenzív hőhullám kialakulása, mint amilyen az elmúlt napokban, hetekben sújtotta Európát. Tudom, minden hírforrásból és hírcsatornából ez érkezik és ez jön szembe, de vajon mit mond a tudomány mai állása ezzel kapcsolatban? Nos, a WWA, vagyis a World Weather Attribution egy tudományos hálózat, amelynek az elemzése szerint a mostani, a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám és minden bizonnyal a klímaváltozás okozta. Az időjárási jelenség Franciaországban ugye országos rekordnak számító 44,3 Celsius fokos hőséget eredményezett, de 50 éve nem tapasztalt csúcshőmérsékletet mértek az Egyesült Királyságban is. A WWA szakértői szerint 50 évvel ezelőtti 1976-os éghajlati körülmények között mindez elképzelhetetlen lett volna az évnek ebben az időszakában, akkor egy hasonló hőhullám 3,5 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletet eredményezhetett volna. A hőkupola is egy olyan jelenség, amelyet meg kellett tanulnunk az elmúlt években, bár a meteorológiai jelenséget az 1960-as évek óta tartják számon, legalábbis a legkorábbi ismert írásos említése egészen pontosan 1969-ből származik. A hőkupola, vagy szó szerint fordítva hőburok, angolul heat dome. Bár a fizikai háttere régóta ismert, ugye a légkörben megrekedt hőséget lefelé préselő magas nyomású anticiklonról van szó, azért a köznyelvben és a médiában leginkább az elmúlt évtizedben terjedt el. A tudományos közösség és a meteorológusok az extrém, napokig vagy hetekig egy helyben veszteglő, hosszantartó hőhullámok leírására használják. Egyébként a kifejezés népszerűsége különösen a 2021-es észak-amerikai rekordhőmérsékletek és a későbbi európai hőhullámok idején robbantak be, az Amerikai Meteorológiai Társaság hivatalosan pedig csak 2022. márciusában vette be a szakszótárába. Egyébként az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, a szén, a kőolaj és a földgáz égetése a felelős. Hát hiába a klímaváltozás, illetve a forró nyár témáját ebből a tudományos magazinunkból sem tudtuk kihagyni, mint ahogy nem fogjuk kihagyni most sem a futball VB témáját. Több szempontból megvizsgáltuk már az idei, illetve aktuális futballvilágbajnokság témáját tudományos szempontból. Most hozok egy teljesen új aspektust, ugyanis még a tudósok is foglalkoztak azzal, hogy vajon melyik csapat nyerheti meg a VB-t. Nyilván egy-egy nagy focitorna előtt a fogadó irodák és elemzők, illetve más szereplők mindig igyekeznek tippelni, hogy mely csapat vagy csapatok a legesélyesebbek. Viszont most egy nemzetközi kutatócsoport is megpróbálkozott ezzel tudományos szempontból, hogy mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozzák ki nyertesnek. Azt is el fogom árulni. Előtte viszont hamarosan egy újabb érdekes témát hozok. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, hogy miért fontos mindez a tudósok számára, és miért szkeptikusak az ügyben. El fogom mondani, maradjunk együtt.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia képek, állítják a kutatók, akik nem bíznak azokban a tudományos cikkekben, amelyek AI által generált ábrákat tartalmaznak. Mégis egyre többen használnak AI eszközöket a tanulmányaik vizuális kiegészítéséhez. Az AI eszközök a tudományos szövegek minőségének felhikulását is eredményezik, miközben az elmúlt években drámai módon megnőtt a tudományos kiadókhoz benyújtott cikkek száma, írja a kuvit.hu. Az ellenőrzésre szánható időkeret és emberállomány viszont nem változott meg, ami nagyon kockázatos, mert egyre több olyan cikk fog megjelenni, amely nem volt kellő tudományos szűrővel validálva. A nemzetközi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a ChatGPT 2022-es megjelenése óta 42%-kal emelkedett a publikálásra benyújtott tanulmányok száma, miközben a szövegek minősége romlott. Az AI generált kép és szövegalkotás szabályozása egyelőre vitatárgya a magyar és a nemzetközi akadémiai közösségekben is, miközben a gyakorlatban folyamatosan ütik fel a fejüket az AI eszközökkel generált, valótlanságokat tartalmazó képek és illusztrációk. A kutatók azt mondják, hogy találkoztak már olyan esettel is, amikor a képen szerepelt az egyik AI eszköz logója, ami önmagában még nem lett volna gond, de a szöveg alapján egyértelmű volt, hogy ez semmiféle kapcsolatban nem áll a cikkben foglalt adatokkal. Bár ezután a kiadó elutasította a tanulmányt, a kutatók szerint egy ilyen jelenség alapvetően megkérdőjelezi az egész kutatás hitelességét. De hogy hozzak még példát, több nagy portkavaró eset is előfordult ugye az utóbbi néhány évben, amikor nívós tudományos folyóiratok AI képek miatt kényszerültek tanulmányok visszavonására. 2024-ben például a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent egyik tanulmány egy tüdőrákos férfi légútjaiból eltávolított fekete színű lenyomatokat és egy melléjük helyezett mérőszalagos ábrázoló képet is mutatott. A mérőszalagon azonban értelmezhetetlen írásjelek voltak láthatók, majd miután a kép nagy média figyelmet kapott, a szerzők, akik két pekingi kórházban dolgoztak, elismerték, hogy az ábrát mesterséges intelligenciával manipulálták. Az eset után a kutatók közleményükben azt írták, hogy nem voltak tisztában a folyóirat kép manipulációra vonatkozó irányelveivel és mesterséges intelligencia eszköz segítségével módosították a beküldött anyagot úgy, hogy a vonalzót a kép tetejére helyezzék. A dolognak végül is az lett a vége, hogy ezt a tanulmányt is visszavonták. Egy szó mint száz, a tudósok szerint az AI, mint technológia jelen pillanatban olyan sebességgel fejlődik, hogy a kutatók futnak az informatikusok fejlesztései után, a szabályozók pedig próbálják lekövetni, hogy ezek az eszközök hogyan épülnek be a mindennapi gyakorlatba. Ugyanakkor a konzisztens keretrendszer megalkotása kollektív akadémiai érdek, hiszen a nyilvánosság bizalma a tét. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még erről a témáról hallani, és akkor lássuk, hogy mi a helyzet tudományos szempontból azzal a témával, amely kapcsán viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tippeltek már. Nos, ki mire tippelt a VB elején, hogy ki fogja megnyerni a világbajnokságot, a futballvilágbajnokságot? Nos, tudományosan is megtippelték kutatók, nem is akárhogyan. Természetesen a győztest is megtippelték tudományos eszközökkel. Hamarosan ezzel jövök magazinunk legvégén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
3: A Lépés Rádióban Robival.
2: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem, a futballvilágbajnokságot mai tudományos magazinunkból sem hagyjuk ki, ugyanis nagyon sokan tippelnek, nem csak fogadóirodák egy futballvilágbajnokság legelején, hogy vajon melyik csapat fogja megnyerni az adott bajnokságot, nagyon sokféle szempontból tippelnek, például a fogadóirodák és az elemzők is, vagy a sportszakértők, viszont ezúttal kutatók is, egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte, és tudományos eszközökkel hozta ki, hogy melyik csapat nyeri a futball világbajnokságot. Egy nemzetközi kutatócsoport egészen pontosan 100 000 számítógépes szimulációt futtatott le annak érdekében, hogy felmérje az egyes válogatottak esélyeit a 2026-os FIFA világbajnokságon, írja a National Geographic. Na nézzük, hogy hogyan dolgoztak. A szakértők a becslések válogatott mérkőzéseinek eredményeit használták fel, nagyobb súlyt adva a frissebb találkozóknak. Emellett figyelembe vették a játékosok nemzetközi és klubszintű teljesítményét is, piaci értékét, valamint 24 nemzetközi fogadóiroda előrejelzéseit is. Az adatokat egy gépi tanulási algoritmus dolgozta fel, amely megbecsülte, hogy egy-egy csapat várhatóan hány gólt szerezhet az egyes lehetséges mérkőzéseken. A várható gólok alapján kiszámították a győzelem, a döntetlen és a vereség valószínűségét minden lehetséges párosítás esetében, úgy, hogy közel 100 000 világbajnoki tornát szimuláltak. No, de lássuk, hogy milyen eredmény született. Nos, a tudósok kutatásai, illetve a nemzetközi kutatócsoport eredményei alapján a legnagyobb esélyes Spanyolország. A végső győzelem esélye itt 14,5%, a második helyen holt versenyben Anglia és Franciaország áll 12,4%-kal, majd Németország 11,2%-kal, Németországot Portugália, Portugáliát Argentína követi. Egyébként érdekes módon a modell több ponton eltér a fogadóirodák várakozásaitól. Az elemzés például Németországot jóval erősebb esélyesnek tartja, mint a legtöbb bookmaker, miközben Brazília és Argentína valamivel gyengébb pozícióban szerepel ebben a szimulációban, mint a fogadási piacokon. A kutatók egyébként hangsúlyozzák, hogy ezek nem biztos jóslatok, csupán valószínűségi becslések. Korábbi modelljeik ugyan sikeresen előrejelezték a 2019-es női világbajnokság győztesét, de a 2022-es férfi és a 2023-as női VB esetében nem a legesélyesebbnek tartott csapat nyert náluk, vagyis nem először csinálnak ilyet nemzetközi kutatócsoportok, hogy megpróbálják tudományos szempontból prognosztizálni és előrejelezni egy sportesemény győztesét, azt pedig, hogy ez nem mindig sikerül nekik, azzal magyarázzák, hogy mindez jól mutatja, hogy a futballban továbbra is jelentős szerepe van a váratlan fordulatoknak. És remélhetőleg jelentős szerepe van a szurkolásnak is, úgyhogy én egyébként további nagyon jó szurkolást kívánok minden nyári és azon túli sporteseményhez. Tudományos magazinunk végéhez értünk, melyben foglalkoztunk azzal, hogy súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. A hőkupola jelenséggel is foglalkoztunk tudományos szempontból. Megoldottunk két rejtélyt, a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának a rejtélyét, és azt is megtudtuk, hogy lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Szó volt arról is, hogy elképesztő eredményeket hoz a modern rákutatás, de vajon mikor jut el mindez a kórházakba, és kiváltképp a magyar betegekhez, valamint a Pécsi Tudományegyetemről is szó volt, amely ősztől beizdítja, illetve beindítja Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. Én Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk legközelebb is, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lépés Rádió, a Ritmus Rádiója.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: ...2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos reptéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Általában gyengén felhős napos csapadékmentes idő valószínű, a délkeleti szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 35 és 41 fok között alakul. Holnap a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északias szelet a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések, zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Reggel 16-25, napközben 35-42 fok lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
2: Én úgy gondolom, egy színész.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Nem nagyon válogatott.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
1: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
2: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot,
1: veszi,
2: és úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor, amikor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
1: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
2: Van ilyen.
1: Van ilyen, azért mondom, és utána összekapcsolják veled.
2: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizáltuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18-en föléli, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csónya beszéd, ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csónya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla színművész.
1: Nagyon csomó.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodom.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korpa közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás. És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem válasz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz filmben, színpadon?
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: Csak ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy igazából kicsit még intimebb lennének ezek a jelenetek ott. Nem gond Dénes, ugye?
2: Én azt gondolom, hogy nem.
3: Kocsis Dénes, színész.
2: Tehát nekünk ez a... Tehát mi megmutatunk élethelyzeteket, embereket, érzéseket, amik az életünk része. Tehát hogyha... Szerintem az lenne fura, hogyha valaki nem vállalná el. Mármint, hogy ezért nem vállalná el. Sőt, én szerencsés vagyok, mert az otthoni érzéseimet, az otthoni tapasztalataimat tudom belevinni egy-egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: És akkor nem gond Dénes, hogy majd ott hátulról fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
2: Rendező? Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez egy tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
2: ez nehéz, ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a hát helyzet eldönti.
2: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog a jobb biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül. De lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab. Tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes volt, férfinő mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végig gürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám is év, vagy az ember tragédiájában megjelennek mesztelenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég, abból még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont, hogy mert hogy mindenhol ott van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy... ezzel mit kezdünk, és mi számít annak, amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Mi nézzünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: Mert félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
2: De miért okoz számod a diszkomfort érzést megjelenni?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemmel? Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
2: Lehet.
1: Mehetünk tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele. És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig odébb nézni, kikerülni,
1: az nem
2: biztos, hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördöget.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatban nem akarok kerülni
2: hogy teszem
1: vele.
2: Azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például. Könnyen lehet, hogy ez benne van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túl azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzel.

0: Sztár Portré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonosz nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész, mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalát mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagy Esdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes üzenete
4: vagy aminek helyes
3: van.
4: Üzenete van, így van.
2: Az üzenetet a háromsegység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy ez tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad, igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem az közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség, olvadnak a sinek, a vasutat sem kíméli a forróság, egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteógyógyász azt mondja, ilyenkor fennáll a hőgota veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sinek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassítást a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak velük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szolea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei-tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott Pénz, Jude Law, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord születhet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rá.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!

0: kellemesen szép délutánt kívánunk, és szép napot minden kedves hallgatónknak. A mikrofonnál Robit halljátok, és itt van velem Karina és Sanyi is 2026. június 29-én hétfőn a Lépés délutánban és a Lépés délután podcast változatában is, és ez a műsorunk, illetve a podcast sorozatunk 40. Jó halljátok, 40. adása.
1: És ilyen jó témát választottál a 40. podcast műsorunknak.
0: Látod.
1: Gratulál, komolyan, ez annyira menő. Sanyi, te tudod, mi a témák különben?
2: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Igen, egyébként én is láttam.
1: És mit szólsz hozzá?
2: De majd, hát érdekes téma lesz szerintem, szóval mint általában szóval mindig. Igyekszünk nagyon érdekes témákat hozni. Hát szerintem most is ez sem lesz rosszabb.
0: Na, de a többi. Mindenek előtt mondjuk el elérhetőségeinket. www.lépésradio.hu kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, és itt hívom fel a hallgatóink, követőink figyelmét, akik YouTube-on hallgatják a podcast műsorunkat, vagy iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, melyet Lépés Rádió Official néven találtok meg. A Lépés Rádiót beírjátok a YouTube keresébe, egyből ki fogja dobni, mert azt észrevettük, hogy sok meg a Lépés Rádiót beírjátok a YouTube keresébe, egyből ki

0: lépésradio.hu e-mail címre.
1: És ezen fő számos mobil applikáció által tudjátok a Lépés Rádió élőadását hallgatni, például a My Online Rádió, Huradio, Rádióbox, stb. Alkalmazásokkal. Mai témánk egy igen érdekes téma, megjelent egy cikk a 24.hu-n, nem is olyan régen, ami arról szólt, hogy nem szabad verni a vakvezető gyerekeket. Na most ennek alapján mi átgondoltuk, és készítettünk egy műsort. Nem tudom, hogy azt tudtátok-e, röviden, tömören engedjétek, mert egy picit felvezessem. A segítőkéz vagy a segítőmancs? Mit tanít nekünk a történelem a fogyatékosságról, az elfogadásról és az emberi méltóságról? Erről beszélgetünk ma. A történelem során a látássérült emberek élete egészen más volt, mint napjainkban. Egy friss történelmi összefoglaló bemutatja, hogy már a középkorban is léteztek olyan kutyák, amelyek segítették vakgazdájukat, bár ezek még nem a mai értelemben vett vakvezető kutyák voltak. Gazdájuk saját maga tanította őket, így minden kutya másként segített. A cikket, ami a 24.hu-n megjelent, arra is rávilágít, hogy a középkori társadalomban sokszor nem magát a fogyatékosságot próbálták megérteni vagy támogatni. Előfordult például, hogy a látássérült gyermekeket testi fenyítéssel próbálták nevelni, mert úgy gondolták, ez segíthet nekik alkalmazkodni az élethez. A korabeli tanácsok között azonban már megjelentek olyan hangok is, amelyek szerint a verés nem megoldás, mert nem javítja a gyermek helyzetét. A történelem jól mutatja, milyen hosszú utat tett meg a társadalom az elfogadás, az esélyegyenlőség és az önálló élet támogatása felé. Ma már természetesnek vesszük a vakvezető kutyák magas szintű kiképzését, a segítő technológiákat és az akadálymentesítés fontosságát, de mindez évszázadok fejlődésének eredménye. Na hát erről fogunk beszélgetni ebben a két órában. Tartsatok velünk, jó szórakozást kívánunk, de mielőtt belecsapnánk a témába, a podcastban, és mielőtt itt a rádióban zenélnénk egyet, és folytatnánk a műsort, előtte köszöntsük a mai névnaposokat. Június 29-én a Péterek és a Pálok ünnepelnek, innen is nagyon sok boldog névnapot kívánok sógoromnak és unokaöcsémnek, meg minden Péternek. Péter héber görög latin eredetű, jelentése kőszikla, a Pál a latin eredetű, jelentése kicsi, kistermetű férfi. Úgyhogy minden Pálnak és Péternek nagyon sok boldog névnapot még egyszer, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon. Sok boldogságot kívánok a teljes táv nevében. Pici zene, aztán jövünk vissza.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk is tovább, azaz belecsapunk mélyebben az előfelvezett témába. Először arról beszélünk, hogy változik-e a társadalom szemlélete? A történelem sokszor tükröt tartott elénk, illetve tükröt tart elénk. Ami ma természetesnek tűnik, néhány száz évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. Vajon valóban elfogadottabb, illetve elfogadottabb, elfogadóbb lett a világ, vagy csak más formában jelennek meg az előítéletek? Kérdezlek benneteket, hogy valóban ma jobban elfogadjuk a fogyatékossággal élő embereket, vagy csak udvariasabban viselkedünk velük?
2: Én, ha választhatnék, akkor az udvariasabban viselkedünk velük. Az elfogadásnak vannak azért még mérföldkövei, amit a társadalom nem ugrott meg, szerintem.
1: Én ezt azt gondolom, hogy sokkal jobban elfogadják már, de tény, hogy szükség van arra a bizonyos udvariasságra. Tehát én azt gondolom, hogy mindig vannak támfalak, vagy falak az épp és egészséges, idézzevetett egészséges emberek, és a különféle fogyatékossággal, vagy fogyatékossággal élő emberek között, mert egyszerűen a két réteg valamiért, vannak helyek, ahol ezt el tudta bontani már, de sok helyen még mindig áll köztük egy fal. És ez egyébként mind a két félen múlik. Mert például mondjuk ha belegondolsz abba, hogy a magánéletünkben, a közösségünkben, a környezetünkben ezt a falat már lebontottuk. Hát a hétvégén is látókkal közösen, sőt, számunkra viszonylag idegen emberekkel is találkoztunk, és azt gondolom,
2: idegen
1: hogy ahhoz képest nem volt olyan, tehát hogy nem éreztem azt, hogy mondjuk egy fal lenne köztünk. Viszont sok esetben látom ezt akár utcán való közlekedésnél, nem figyelnek eléggé az emberek. Tehát van figyelem hiánya is néha. És bocsi Karina, hogy ezt mondom, sokszor Budapesten is, de nagyobb városokban is igaz az, hogy rohannak az emberek, mint a hülyék is, és simán eltapossák a fehér botodat, vagy simán neked mennek, úgy, hogy látnak, mert rohannak. Tehát, hogy valahol ez még mindig nem szűnt meg, és szerintem soha nem fog teljesen megszűnni. És ez az emberi tulajdonság, emberi butaság, meg szerintem ez egy összetett dolog. Tehát, hogy nem lehet kategorikusan kijelenteni, hogy ez vagy az az oka, hogy ez fennáll.
2: Ebben egyetértek, bár...
3: Az én is alátámasztom, hogy szerintem egyre elfogadóbbak az emberek, köszönhető ez valóban a sok szemléletformálásnak, mert már ez nem csak ilyen lózunk, hogy jaj, megyünk szemléletformálni, aztán ezért, mert hogy ez azért kell az embereknek, nagyon sokan tanulnak belőle, nagyon sokan megtanulnak minket, úgymond. Hogy tud nekünk segíteni, vagy hogy tudnak nekünk segíteni, de az a fő probléma, vagy abban látom ezt, hogy ugye nem csak velünk, hanem ugye úgy általában az úgymond épek egymással is, tehát hogy mivel ez az egész társadalom most így működik, vagy az emberiség tényleg annyira lótfut a munkája, pénze, akciós az élelmiszerek után, aki már mondjuk nyugdíjas, mindenki fut valamiért, mindenki rohan valamerre, mindenki minél hamarabb szeretné elérni a célját, és valóban egy kicsit így átgázolunk egymáson, úgy épek.
1: Na most hajtják fel egy nagyon egyszerű kérdést. Nap mint nap találkozunk ilyennel, mert ez kötődik, vagy kapcsolódik a mai témánk. Az úgy látszik, hogy ma nem tudom a szavakat, lehet, hogy a meleg hatásra nézzétek el nekem. Hát, igen, 40 fok van odakint, és egyszerűen ez borzasztó ez a meleg. Nekem, én szeretem, tehát én szeretem a nyarat, szeretem a meleget, de már nem bírom. Viszont nem erről akarok beszélni, csak arról, hogy amikor közlekedünk, ez csak ilyen kötőszóként ide tettem, szóval amikor közlekedünk kutyával, vakvezető kutyával, számtalanszor idős asszonyok, hát beállnak az út közepébe, meg nekünk jönnek, mert rohannak a kis tanya Mi az? Banyatankjukkal. Segítek, mindig tanyabankot akarok banyatankért mondani.
2: Nem, vagy tanyabank is. Csak megfordítjuk, igen, banyatank.
1: Tanyabankkal, banyatankunk. Jó, szóval...
2: Van Rózsi keresztény szavakat, nem, szóval kijavítunk, ne törődj semmire.
3: Van a kis kocsijukkal, igen, a kis bevásárlós szekerükkel.
2: Bubló szekér.
1: Jó, de nem értem. Megértem, hogy otthon unatkoznak, és mennek a piacra, a boltba vásárolni, sétálni, buszozni, nem tudom. De amikor a 70 éves Mari néni szalad a busz után úgy, mintha 20 éves lenne, de közben majd kiköpi a tüdejét, egyem a lelkét, és elgázolja a vakot, nem tudom. Tehát, hogy valahogy az idősebb korosztály még figyelmetlenebbnek érzem, mint mondjuk a fiatalabbakat. Ez lehet, hogy a sok szemléletformálásnak köszönhető, mert már óvodákba is járunk, iskolákba is, tehát minél korábban kezdjük, és a gyerekeknek ugye nem véletlen kimutatták már azt, hogy 10 éves kor alatt már sokkal gyorsabban szívja az agyukat az infó, mint a szivacs. Tehát, hogy lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy az elmúlt 20 évben sok szemléletformálás alatt sokat tudtunk átadni, de nem mi eleget. Tehát, hogy az elég, az még messze nincs. Szerintem.
2: Én ebben az egészben egyetértek veletek, de a problémát abban is látom, hogy nagyon-nagyon régre visszamenve, mondjuk mikor Sanyi tanult a vakodában, tehát eldugták igazából a vakokat. Tehát nem nagyon...
1: Szegregált oktatás, Karina, úgy hívják.
2: Igen, a szegregált oktatás, és jó, kell a szegregált oktatás, mert sok mindent nekünk, vagy aki vakon születik, és nem tud a rendes iskolába járni, a rendes életét, tehát persze kell olyan dolgokat megtanítani, amit egy látó gyereknek, vagy egy gyengéllátónak nem kell, de hogy a közlekedésben is, tehát régen én nem is tudom gyerekkoromban, mikor láttam életemben először vakvezető kutyával közlekedő vakot, vagy fehér bottal, nincs, és most is nagyon kevés látássérült jár kell, és nem tudnak az emberek alapból ebben mit kezdeni, mert még életük nagyon, hát azért valaki még életében nem
1: gondolom,
2: találkozott.
1: Karina, ne
2: és ez sem rossz. Tehát nem jó, hogy nem megyünk, nem intézkedünk, nem önállósodnak a látássérültek, a vakok, és egyszerűen nem vagyunk jelen a társadalomban, mert...
1: Én ezt cáfolom egy picit, azért cáfolom, mert mindenki másképp látja. Tehát én látom, értem, amit te mondasz, te most megpróbálod úgymond a látók szemszögéből ezt.
2: Igen, tehát én próbálom ezt a szemszöget is képviselni.
1: Viszont, ha meg azt nézed, összességében te, mint ismered, mert te magad is látásért vagy, ahogy mi is, ismered a társadalmunkat, a környezetünket, ha belegondolsz, összességében manapság sokkal több vak közlekedik bottal meg kutyával, mint 20-30 évvel ezelőtt. Tehát én például 20-30 év, ha inkább mondjuk az 30 évvel ezelőtt Debrecenben csak egyetlen egy embernek tudtam, hogy van vakvezető kutyája. Ma ismerek legalább 3, velem együtt 4 embert, de még lehet, hogy van több, és rengeteg olyan embert ismerek az ország különböző pontján, akik vakvezető kutyával közlekednek. Hát például nem mindenkinek való a vakvezető kutya, de miért beszélünk?
2: Pozitív elbírálása és képzése segített ahhoz, hogy nagyon sok vakembernek legyen vakvezető kutyája.
1: Igen, de fehér bottal is sokkal több a közlekedik, mert valahogy sokkal bátrabbak a vakok, én azt látom, de mondjuk az én környezetem...
2: Hát Pesten én ezt így ennyire nem vettem észre, de...
1: Aha, Pesten nem. Nem tudom, én Debrecenben több vak.
3: Egyrészt többen is vannak, mint már.
2: De igen, kevesebben önállóbbak.
3: Hát nem tudom, mert mondjuk...
1: Szerintem ez vegyesen van, csak biztos,
2: de lehet, hogy vegyes, de ennek körülményre...
3: Biztos
2: van kimutatás? Nem néztem, de ennek körülményre megnyílt újra a láthatatlan kiállítás, úgyhogy kedves látó hallgatóink, el lehet menni a láthatatlan kiállításra, és ki lehet próbálni, hogy is él nagyon sok látássérült ember, és nagyon hasznos.
1: Mitől válik egy társadalom igazán befogadóvá? Törvényektől, vagy az emberek hozzáállásától? Szerintem az emberek hozzáállásától. A törvények azok adnak szabályt, adnak jogokat, de önmagában...
2: Hát a hozzáállás nagyon sokat számít.
1: A hozzáállás,
2: számít.
1: A hozzáállás
3: a társadalmi elfogadottság, tehát ezek mind jelentősebbek, mert szabályozhatsz valamit, de akkor csak azt mondja, hogy mit tudom én, hogyha most előírnák, hogy, hogy mit tudom én, fel kell ajánlnod, hogy, hogy átkíséred a vakot a zebrán, akkor mármint nem az állatkerti zebránot nem kell átmenni.
2: Az se rossz mondjuk, csak az állatokban van.
3: És akkor mondja, és akkor azt mondja, na jó, hát már ez izé, vagy akkor még úgy se akarja betartani, hanem amikor ösztönből jön. De én amúgy azokat szeretem nagyon, amikor, amikor mindenféle szemléletformálás nélkül valaki zsigerből tud úgy segíteni, ahogy az pont jó nekem, és azt még csak így el sem kell mondani, de ez nagyon-nagyon elenyésző, hogy néhány ember erre ráérez. Vagy legalább eljut odáig, hogy mindenféle szemléletformálás nélkül megkérdezi, megmeri kérdezni, hogy mondjuk, hogy tud segíteni.
1: De Sanyi, az a baj, hogy honnan tudni? Hát nagyon sok ember nem tudja. Számos szemléletformálót vezettem, szemléletformálón vettem részt, és számtalanszor elmondtam, hogy hogy kell segíteni. Az utcán közlekedik egy látás, sőt, mi is itt a Lépés Rádióban is, meg Esrom Rádióban, de azt hiszem, talán podcastet is csináltunk már erről.
2: A kimondottan... Igen, volt egy három részes, négy részes sorozatunk, igen.
1: Igen, amikor kimondottan arról beszéltünk az egyikben, hogy hogyan közlekednek a látássérültek, és hogyan kell segíteni nekik az utcán. Tehát, hogy ez számtalan lehetőség van, ahol információt tudnak szerezni, ugyanakkor még mindig kevés. Még mindig
2: nagyon kevés, nagyon kevés, igen. Tehát nekünk is kell utat mutatni, adni valamit magunkból, mert fogalmuk nincsen se. Azt se tudják, hogy mire vagyunk képesek, vagy mire nem vagyunk. Tehát egyszerűen ugye az egész látássérültséggel semmilyen kapcsolatuk nincsen, nulla.
1: Nekem az a problémám egyébként, hogy nem csak a látóknak kell, mindig elvárjuk, vagy a látássérültek elvárják, hogy a látók segítsenek, és akkor előadjuk ilyen szemléletformálókon, hogy hogyan kell segíteni. De ugyanúgy a látók is el kell, hogy várják azt tőlünk, hogy mi alkalmazkodjunk az ő környezetükbe. Tehát a látóknak el kell azt fogadni, és itt jön képbe az elfogadás, hogy mi nem vagyunk különcök, mi nem vagyunk egy földön túli figurák, nem az űrből jöttünk, az XY-dik bolygóról, azért, mert nem látunk, és egy fehér bot van nálunk, vagy egy vakvezető kutya, hanem ugyanolyan emberek vagyunk, ugyanolyan értékes emberek vagyunk, mint ők, vagy bárki más. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, és ezért van szükség arra, hogy olyan szemléletformálások legyenek, ahol ne csak az legyen bemutatva, és ezt mindig elmondom, ne csak az legyen bemutatva, hogy hogyan tud segíteni a vaknak, mert ez fontos, mert másképp nem tudja. Ugyanúgy mit tudom én, valaki elmegy autót vezetni, tanulni, azt is, hogy meg kell tanulnia, csak utána nem fogja tudni vezetni. Tehát, hogy ez ugyanúgy van. De ugyanúgy nekünk is meg kell tanulnunk kommunikálni a látó emberekkel úgy, hogy
2: mindenkinek a hasznára váljon.
1: Így van. Tehát, hogy teljesen, hogy elfogadóbbak legyünk feléjük, és ők is el tudjanak fogadni. Tehát ez egy kétoldalú dolog, és ez egyébként a látássérült körökben is van, aki elfelejti. Viszont mi az a szemléletváltás, amely az elmúlt évszázadok legnagyobb változását jelentette ezen a területen szerintetek?
2: Hát biztos, hogy a ráírás megalkotójának köszönhetünk nagyon sok mindent, és a vakvezető kutya képzésnek, vagy talán a technikai fejlődést tudnám még így.
1: Én meg egy sokkal fontosabbat mondanék, bocsi Sanyi. Régen a vakokkal mit csináltak 100 évvel ezelőtt? Fogták, szégyelték őket, még a szülei is, és bezárták az istállóba, azt max a lovat csutakolhatta, vagy nem tudom. Tehát, hogy teljes mértékben kiközösítették.
2: Vagy koldusok lettek, ilyen kiközösítették.
1: Így van, kiküldték koldulni, stb. Manapság már, hál' Istennek azért mi is ugyanúgy dolgozunk, ugyanúgy lát, mint hallgatják a hallgatók, műsorvezetők vagyunk, műsort készítünk, podcastet készítünk,
2: gyereket nevelünk.
1: Igen, mert kutyát tartunk. Kutyáért, gyerekért vállalunk felelősséget. Ugyanúgy elmegyünk a patikába, az orvoshoz, a boltba, a bárhova, és elintézzük az ügyeinket, ahova kell. És igazából én azt
2: szabadabbak lettünk talán egy kicsit.
1: Én azt gondolom, hogy a társadalom elfogadóbb lett olyan szempontból, hogy most már nem eldugni akar, bár most is vannak olyan szülők, akik ismerek olyan szülőt, hogy gyereke 50 éves, és nem engedte, hogy a család együtt ebédeljen. Tehát ismerek ilyen látássérültet, így nőtt föl, és szégyelte a szülő azért, mert ő vak. Miközben egyébként tök okos ember lett belőle. Tehát, hogy mai világban is előfordul, de már sokkal elenyészőbb, sokkal kevesebb ez az eset talán. Sokkal integráltabbakon,
3: igen. Csak ugye most, hogy amikor elkezdődött az integráció, akkor meg azért voltak gondjaik a tanulóknak, pláne nem tudom, hát még középiskolában is, de egyetemen is már főleg, mert nem kaptak megfelelő segítséget.
1: Bocs, hogy beleszólok. De vakon, aki akart, akkor is el tudott végezni egyetemet. Ismerek olyan látásait, aki most 60-70 éves diplomás ember, és nem most végzett, hanem mondjuk 83-ba diplomázott, vagy ilyenek. Tehát, hogy akkor is, persze, aki akarta, meg tudta csinálni. Csak
2: nagyon nehéz
1: nehezebb
2: volt, ez biztos, segítség is kellett, de aki nagyon akarta, az megugrotta régen is.
1: És ez egy
3: nem se könnyebb,
2: de hidd el, most se könnyebb.
1: Ugyan nem könnyebb, nehéz. Valóban annyiba könnyebb, hogy most már a technikai eszközök rendelkezésünkre állnak. Az okostelefon, hát ami beszél, a számítógép, ami beszél, az internet, ami forrás tud lenni, és ezáltal sok minden forráshoz, anyaghoz, információhoz, dokumentumhoz hozzá tudunk férni. Na azt gondolom, nem tudom, hogy szeretnétek-e még hozzátenni, elég
2: nem,
1: sokat
2: beszéltünk. Nem, szerintem zenélhetünk egyen.
1: Picit zenéljünk a rádióban, aztán folytatjuk.
3: Egyetemistáknak is, vagy bárkinek, ugye föl kellett, akkor hogyha jó fejek voltak a diáktársak, akkor ugye olvastak föl tananyagokat, és mondjuk ezzel tudtak segíteni, ugye, amíg nem volt meg ez a technikai lehetőség.
1: Hát igen, már, csak gondolj ugye, bele, hogy ők is tanultak, és nekik ez plusz munka volt, hát hogy persze, még mellette, amit anyagot tanulnak meg, most egy bonyolultabb számítást hogy olvas föl? Tehát, hogy azt azért mondjuk... Most
3: hát, amit a gyakorlatban kell, igen,
1: igen, tehát azért vannak dolgok ott is, ami gyakorlatban kell, és azért az nem volt egy egyszerű megoldani.
3: De hát ott meg a tanári segítség kellett, meg hát ott is, aki tudott segíteni ugye a másiknak, mint ahogy amúgy is segít egyik diák a másiknak, pláne aki jobb, mint az egyik, mint a másik, és akkor azt mondja, hogy segít neki. Hát ugyanígy ezt meg lehet.
1: Igen, de én ezt mondom neked, Csanyi, hogy én nem akarok elkésítő lenni. Én azt látom, hogy például most sokkal segítőkészebbek a fiatalok egymás közt, például egy látássérültnek, ismerek fiatalabb egyetemen végzett látássérülteket, és azt mondják, hogy amikor ők végeztek, illetve ők voltak egyetemisták, akkor sokkal több segítséget kaptak, és ismerek olyat, aki, mit tudom én, 50 évvel ezelőtt diplomázott, ő azt mondja, hogy hát volt egy-két ember, aki segített, de egyébként még senki nem. Tehát, hogy, hogy az arány talán egy fokkal javult, de még most az igazit persze, de hogy most már sokkal segítőkészebbek talán a diáktársak is, mondjuk egy látás.
3: Nyilván.
1: Mert egyébként tudjátok még, mit tapasztaltam, amikor én középiskolában jártam integráltan, és igaz, esti tagozaton, és nekem osztálytársaim az különböző korosztály voltak. Tehát én voltam akkor 17-18 éves, és volt 40 éves osztálytársam. És 40 éves osztálytársam felnézett rám. Tehát éreztem, nem mondott semmit, csak éreztem a megnyilvánulásában, a kisugárzásában, hogy ő tisztel engem azért, mert én csinálom, és én vakon meg tudom csinálni. És ez egy baromi jó érzés volt. Tehát, hogy vannak ilyen pozitív dolgok, de mi mindig kevés, azt gondolom, tehát ezt mi mindig tovább kell lendülni, tovább kell vinni, és lendületet kell venni, mi meg lendületesen megyünk egy kicsit zenélni.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépésre, és folytatjuk is a mai műsorunkat. Méghozzá azzal megyünk most tovább, hogy az ember és a kutya különleges kapcsolatával foglalkozunk. A kutya évezredek óta az ember társa, de a segítő kutyák története azt mutatja, hogy ez a kapcsolat jóval többről szól, mint hűségről. Egy jól képzett kutya akár teljes önállóságot is adhat, sőt nem csak adhat, én azt mondom, hogy ad gazdájának. Kérdezlek titeket, hogy mitől lesz ennyire különleges az ember és a kutya közötti bizalom? Nagyon egyszerűen válaszolok rá. Az ember lát, nem lát, és megtanul fehér bottal közlekedni, és tud tájékozódni. A botot kiveszik a kezéből, nem tud közlekedni. Kutyával más közlekedni, mint bottal. Bottal támpontok alapján közlekedünk. Muszáj vagyok most is elmondani, mert csak akkor fogom tudni végigvinni ezt a monológot, bocsánat. Még kutyával kikerülünk minden támpontot. Tehát kutyával nem nézem meg, hogy ott van az utca végén az az oszlop. Nem, a kutya kikerül az oszlopot, én azt nem is tudom, hogy ott van. Lehet leroksz egy kutkát az utca közepére, én azt észre sem fogom menni, mert a kutyám kikerüli. És az ott van már, nem tudom, két napja. Azért, mert a kutya úgy vezet, hogy vigyáz a gazdájára, nem viszi gödörbe, nem viszi neki semminek, nem viszi az autó alá semmilyen veszélyes helyzetbe. Olyan helyzet van, megáll és jelez, azzal jelez, hogy megáll. És az a bizalom, amikor, és ez egyébként idővel egyre erősebb kutya-gazda között, amikor egy kutyát a gazdájának átadnak, akkor már rengeteget gyakorolt a kiképzővel, és még utána is a kiképző segítségével rengeteget közlekedik. Addig még le nem vizsgázik. Minden vakvezető kutyapárosnak kell egy közlekedésbiztonsági és egy fegyelmezői vizsgát tennie, hol a kutyának és a gazdának is meg kell felelni. Tehát nem csak a kutyát nézik, nem csak a gazdit nézik, nem csak azt nézik, hogy a kutya megszagol egy másik kutyát, és akkor már megbukott, hanem azt nézik, hogyha megszagolja, vagy oda akarja vinni a gazdit az a kutya, például nekem pont a vizsgámon volt egy ilyenem, a gazdi észleli, és egyből rászól, és küldi tovább. És ott a gazdinak kell észlelni. Hogy észlelem? Hallom. Érzem a kutya mozgásából. Tehát amikor nagyon sokan közlekedek egy kutyával, például érzem, hogy erősebben húz, ha kutyát lát, jobban csóvál. Tudom, hogy akkor már valami van, nagyon bámul egy irányba. Tehát a fejét nagyon feszesen, nagyon bámul, nagyon néz, teljesen nem koncentrál. Akkor rá kell szólni a kutyára és visszazökkenteni, hogy hello, ide figyeljél, mert te vezetsz engem. Tehát ez a bizalom, ez idővel alakul ki, viszont az annyira feltétlen, például az én jelenlegi kutyám és köztem, hogy ezért nem is használok fehér botot sem, mert én bízok benne, tudom, hogy nem fog soha az életbe autó alá vinni, nem csinál néha hülyeséget, azt akkor én azonnal kontrollálom, kijavítom, és tudja, hogy még egyszer biztos nem csinálja meg, mert akkor ketté hasítom idézelbe. Téve nem bántom sose, csak ezt így a számba szoktam mondani.
1: És erődöme is tudja, biztos tudja, mert úgy néz rád, úgy tekint rád, mint az Isten.
0: Hát tudja, mert volt már olyan, hogy nem jelzett be egy lelépőt, én fogtam, visszarántottam, visszamentem 10 métert, és újra megkértem, hogy csinálja, mert megcsináltam, meg simiztem, és küldtem tovább. És igazából ebből tudja, hogy ő hibázott, és utána már nem követi el azt a hibát. Tehát így tudom csak kikorrigálni. És ezért kell sokat gyakorolni a kiképzővel, mert ha bármi hibát vét a kutya, akkor az elején legyen úgymond kiküszöbölve, hogy amikor már gyakorlottak vagytok, akkor ne kövesse el véletlen se a kutya azt a hibát. Persze nem garancia semmi, de az idővel kialakul a kutya-gazda között, tehát azt látja a kiképző és a vizsgabiztos bizottság is, mert egy vizsgabizottság van, és látják, és ha ott átmész, akkor utána hivatalosan tudsz közlekedni kutyussal. Tehát ez a bizalom idővel kialakul.
2: Igen, és hát persze egy ilyen korrekció után már nem jár jutifali a kutyának, hanem
0: nem,
2: örülhet, hogyha tanul a
0: hibájából. Nem, olyankor nincs jutifali, nincs. Jutifali, sőt, Dömének nagyon kevés jutifali kell, ő jutifali nélkül is gyönyörűen dolgozik, de ha hibázik, akkor sosincs jutifali, max egy simi, az is inkább még korábban volt, hogy érezze, hogy jól csinálta, és legyen dicséret. Mostanában van, hogy olyankor csak úgy teszek, mintha menjünk tovább, és ügyes voltál, szóba megdicsérem, ügyes, tovább. És akkor azért a dicséret ott van, de hogy se Simi, se Jutifali olyankor nincs, hanem csak menni kell tovább. De alapvetően, amikor szépen csinálja feladatát, azért, mit tudom én, bejelez egy nagyobb lelépőt, akkor kap egy Jutifalit. Ez egyébként minél fiatalabb a kutya, ugye annál több Jutifali, ahogy egyre gyakorlottabb, ezt már nem annyira igényli, bár hozzáteszem, mindig legyen nálunk Jutifali, mert például a kutya figyelmét, ha hirtelen valamilyen oknál fogva, nem tudhatjuk sose, de el kell vonni a figyelmét, hogy ránk figyeljen, azért a legtöbb kutya, főleg ezek a labradorok, elsősorban a hasukra. A hasukra tudod motiválni. De amúgy a Jutifalatta az inkább motiváció, és nem Jutifalatta kell. Pont amúgy most olvastam egy cikket, hogy ezt észre kell használni. De majd erről egy másik műsorról beszéljünk. Viszont következő kérdés, amit kaptunk, hogy vajon ma is kellene több figyelmet fordítani arra, hogy megértsük a segítőkutyák munkáját? Elementi válaszoljatok.
1: Szerintem elég figyelmet kapnak mostanában, mert nagyon-nagyon sok segítő kutya van, és nagyon sok helyen segít, tehát nem csak vakvezető kutya van, hanem vannak terápiás kutyák, vannak mindenféle jelzőkutyák, keresőkutyák, tehát most azért sokkal több figyelem van szerintem rájuk fordítva, jobban képzik őket, talán jobban támogatják is egy kicsit ezeket az egyesületeket, úgyhogy biztos, hogy szerintem a figyelem és a képzés az, az sokkal fejlettebb szerintem, mint amilyen régen volt. Mert fontos, hát igen, fontosabb, tehát
0: jó.
2: Igen, egy hangsúlyt fektetnek erre valóban már is.
0: Igen, de én meg azt gondolom, hogy erre soha nem elég, ugyanúgy, ahogy a botos közlekedésre felhívna figyelmet, hogyha látsz egy vakot fehér bottal, akkor azért, ahogy az előbb is beszéltünk, hogy hogy segíts neki, stb., mert azért még mindig nem elég. Tehát az igaz, hogy a kutyákra egyre nagyobb a figyelem van, az tény, hogy egy kutya hatalmas és nagyon nagy kapcsolat teremtő a többi emberrel. Mert aranyos kutya, szép kutya, számtalan szó, csak megyek az utcán, hát a mutka egy férfi leszólított, hogy ő csodálja ezt a kutyát, hogy ilyen, ilyen gyönyörűen és ennyire stabilan és ügyesen közlekedünk, és hogy ilyen szépen dolgozik. És
2: meg hogy az emberek azt is megtanulják, hogy ugye, hogyha a fehérbotos embernek segít ezt átmenni az utcán, akkor ugyanúgy segíthetsz a kutyásnak is, mert ugye nem lehet abban a tévhitben senki, hogy a kutya ugye majd, aki egy kicsit is utána néz, ennek tudja, hogy...
0: Hát a kutya nem fogja soha leolvasni a buszszámát például, vagy a, hogy hova közlekedik az adott járat a vasútállomáson, tehát hát pont a hétvégén igen, utaztunk, és hát de mert nem olvasta le se Alex, hogy mit tudom.
2: Hát nem néztem
0: meg. Hát kicsit az első vágányra érkezik.
1: Melyik vagomba kell felszállni, igen, tehát azért kell a látóssegítségünk.
0: Tehát a kutya írni, olvasni nem tud, számolni se. Hát kutya na, parancsukat tud, és az teljesít.
2: Vannak rá kísérletek, de mondjuk például a számolásra, tehát
0: ez is jó. Utolsó kérdés, hogy szerintetek mit tanulhatunk a segítő kutyák és gazdái kapcsolatából a mindennapi emberi kapcsolatainkra nézve? Erről fogunk beszélgetni a hírek után, ezeken a kérdésen gondolkozzatok el, aztán pedig jövünk hozzátok vissza, és innen fogjuk folytatni a következő blokkot. Tartsatok velünk, mindjárt 3 óra és jönnek a rádióban a friss hírek, információk, és aztán jövünk vissza.
3: Emlékszel, hogy volt? Jó pár év elmúlt. Ott voltunk, a dal így szólt. Buli volt csak.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban, a vasúti közlekedésben is fennakadásokat okoz a rendkívüli meleg, egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A forróság a vasúti közlekedésben is okoz fennakadásokat. Azokon a szakaszokon, ahol felmerülhetnek pályahibák, a magas színhőmérséklet miatt sebességkorlátozásokat vezettek be. Jellemzően 20 km/h csökkentették a megengedett maximális sebességet. Jelenleg is több vasútvonalon van ilyen korlátozás. Ezek általában 5-15 perces késéseket okozhatnak. Bővebb információ a MÁV csoport honlapján olvasható. A vasútársaság a forgalmas állomásokon vízosztással és párakapukkal is segít az utasoknak. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategóriá van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infovonalon is lehet tájékoztatást kérni. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István tájékoztatott, hogy 22 tagállam vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig érhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Kellemesen szép napot kívánunk azon hallgatóinknak, akik most kapcsolódnak meg a Lépés Rádió és a Lépés Délután podcast műsorába. A mikrofonál továbbra is Karina, Sanyi és jó magam Robi, és folytatjuk a témánkat, amely kimondottan most arról szól, hogy régen nem kutyákat, nem volt, hogy gyerekeket használtak vakvezetésre a középkorban, és azt a kérdést tettem fel a hírek előtt, hogy szerintetek mit tanultunk a segítő kutyák és gazdái kapcsolatából a mindennapi emberi kapcsolatainkra nézve. Gondolkodta ezen Karina, Sanyi? Gondolkodtatok?
1: Figyelj, talán azt tudnám kiemelni, hogy az a feltétel nélküli szeretet, amit egy segítőkutya bármilyen, tehát most így általánosítok, bármilyen segítőkutya azt a feltétel nélküli szeretetet tudja adni egy látássérült vagy bármilyen sérült embernek, azt a bizalmat, azt a kötődést, tehát olyan, mintha tényleg még egy gyereked lenne, ha van mondjuk a családban már gyerek, de egyszerűen annyira megbízhatóak, tehát minden rezdüléseteket nektek is, vagy más segítőkutyák is, tehát minden rezdülésedet figyelik, ott vannak, segítenek, tehát nem csak az örömben, bánatban, mint egy átlag kutya vagy macska ott van veled, hanem ők tényleg az életüket feláldozzák, például, mint a rendőrkutyák is, az életüket feláldozzák a gazdájukért. Tehát ez a társadalomra nézve egy olyan pozitív dolog, hogy ugyanolyan, mint egy anya-gyerek kapcsolata általánosságban. Vagy egy család, hogy a család is azért jó, ha van, és azért segít a család egymáson, tehát segítik egymást, támogatják egymást, és ez a támogató segítő szeretet, ez ugyanúgy megvan a vakvezető vagy segítő kutyákban is, hogy a gazdájukért minden. Tehát ez egy példaértékű, ugyanúgy, mint ahogy egy család is, annak kéne is jó, ha az, mint egy vakvezető kutya és bármilyen segítő kutya kapcsolata.
0: Igen, egyébként végül is én azt gondolom, hogy családon belül is meg kell lenni a feltétel nélküli szeretettek, meg párkapcsolaton belül is másképp a adott kapcsolat, akár egy barátságban is, hogyha olyan mély a barátság és egy régi, mondhatni gyerekkori barát és annyira bíztok egymásba, akkor ott a feltétel nélküli szeretet az adott. De ilyen barátja az embernek nagyon kevés van. És egy ilyen vakvezető kutya meg tudja azt testesíteni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, egy ember átverhet, nem biztos, hogy átver, de átverhet. A kutya nem fog átverni. De mindig, amikor közlekedtem, meg közlekedem mai napig, akkor van, hogy segíteni akarnak. És volt már úgy, hogy elnavigáltak látó emberek az utcán. És az nagyon bosszantó, amikor én magam jövök rá, hogy nem jó fele megyek. Volt ilyen esetem, amikor szó szerint letolt egy néni engem, hogy mit képzelek, hogy megfordultam. Mondtam neki, hogy csókolom. De én nem erre akartam jönni, hanem elmagyaráztam neki más szavakkal, hogy merre, és akkor, hogy ja, hát igaza van. Tudom, köszönöm szépen, csók.
1: Igen, ez hát, ne izgulj, hogy... tehát ez nálunk is, mivel Fehérbottal közlekedünk, ez nálunk is sokszor elő szokott fordulni, hogy másfele visz, más buszra tesz föl, most és
0: kutyával, csodálkozom,
1: hogy
0: könnyebb,
1: miért ugye? Kanyarodik ez a busz.
0: Igen, na most
1: hát azért kanyarodik, meg azért megy föl a hídra, mert rossz buszra tett föl, pedig ő lát és látja. Tehát ilyet mondjuk egy vakvezető kutya nem csinál, ember nem lát helyetted így, hogy hányos buszra tesz föl, de ha te megkérdezed, akkor a kutya az oda fog vinni az ajtóhoz is fel.
0: Igen, ebben igazad van, de például azt akarom mondani, hogy nekem nem kell busz, tehát a busz is jó példa.
1: Mit, a gyalogjárt állandóan, vagy mi van? Se év, se busz, se troli, se metró, mi lesz veled, Robi?
0: Nem, azt mondtam, azt hogy ne legyen, csak azt akarok, hogy olyan helyzetet mondok például, régen mentem haza szüleimhez, és mentem a kutyával, és átmentem a kereszteződésen, és tudtam, hogy balra kell fordulni, aztán pár lépés után jobbra. Igen, ám csak ott el volt zárva, és jött egy néni, és elkezdett engem navigálni, és mondja, hogy hát itt a parkon átvezet. Mondom, én parkon ne vezessen át, hát mondom, én tudom, hogy merre kell jönni, hát mondom, itt balra, és de hát, hogy itt lehet jönni, higgyem el. Mondom, tetszik elhinni, hogy ott

0: el lehet menni, amerre én gondolom. És akkor mondom, figyeljen, jöjjön velem. És eljött velem. És utána mondja, hogy tényleg.
1: Igen, tehát nekünk arra szükségünk van, hogy nagyon jól tudjunk tájékozódni.
0: A kutya az nem fog becsapni.
1: Megyünk, habottal. Igen, és hát a látó az pokron át, mindenen keresztül, kasul, minden, ő nem. Tehát másképp közlekedünk, igen. És néha jobban tudjuk azt, hogy nekünk mi a jó.
0: Igen, pont ez a lényeg ezzel kapcsolatban. Na, menjünk tovább. Még hozzá azzal folytatjuk a műsorunkat, hogy a nevelés régen és ma. A történelem tele van olyan nevelési módszerekkel, amelyeket ma már elképzelhetetlennek tartunk. Érdekes kérdés, hogy mennyit változott a gyermeknevelés szemlélete, és vajon mindig tanulunk-e a múlt hibáiból. Kérdezzek, Karina, neked van gyereked, hogy miért változnak ennyit a nevelési elvek egyik korszakból a másikba? Na most, elsősorban itt azért érünk ki külön a gyereknevelésre, ez egy összetett dolog, ugyanis régen a középkorban voltak gyerekek, akiket felnőttek is, de sok látássérült, sok vakember gyerekeket úgymond fizetett, vagy tartott vakvezetésre. Hát mondjuk alkalmazott vakvezetésre. És sok látássérült megverte a gyereket, mert azzal fegyelmezte. Hát nem, mint most megrántjuk a pórázt a kutyának, hogy rosszul viselkedik, vagy nem arra megy, hanem ő fogta is oda sújtott. Egy pofon, két pofon, egy segges, egy nyakleves, és kimutatták, hogy ez nagyon rossz módszer volt, mert hát most egy vakvezető gyerek fogja a vakot, azt ott hagyja a híd közepén, vagy az út közepén, aztán tanulj meg hazamenni egyedül. Nincs rá fehérbot, akkor még nem ismerték a fehérbot, ugye fehérbot 1920 óta létezik. Tehát, hogy régen például, és akkor erről írtak, hogy nem előnyös, mert hogy ez törést okoz a gyerekben, de egy egészséges embernél is törést okoz a gyerekben, tehát hogyha téged a szüleid megvertek, vagy például az iskolában megvertek, akkor az biztos, hogy felnőttként, ha nem is úgy hagy nyomot, hogy ebből neked bármilyen lelki vagy testi sérülésed marad, maradandóan, de nyomot hagy. Tehát azt soha nem fogod elfelejteni, hogyha olyan. És ez annak idején is így volt, és egyébként nagyon csúnya dolog volt. Én azt gondolom, hogy alkalmazni gyerekeket ilyen feladatra, mert ez egy nagyon csúnya dolog. De értem a logikát, de ugyanakkor meg oké, hogy meg tudta fizetni, de akkor se tartom egy ötletnek.
1: Talán mondjuk a gyerekeket alkalmazni vakok segítésére, mondjuk ez alkalmazni szó elég furcsa, de nem volt ötletnek rossz, mert természetesen annyi vakvezető kutya akkor még nem létezett. Most akik gazdagabb, nagyobb, magasabb rétegbe jöttek, azért az elitebb volt, hogy egy látó kisgyerek, vagy egy látó kamaszgyerek mégis kíséri, tehát egy látó emberi kétlábú kíséretet kapott. Na most azért, mert valamit rosszul csinált, hát régen többet fegyelmeztek, így ez tény is való. Ott volt például régen a pálca, amivel a gyerekeket megverték, ott voltak régen az apácák, akik óvodában, iskolában azért néha oda suhintottak rendesen. Nem volt jó dolog, mert a gyerekettől nem lett jobb. De ez a nevelési eszköz volt régen, hogy jó, megverjük a gyereket, és akkor majd jobb lesz. Hát ez hála Istennek napjainkra azért megszűnt. Tény is való, hogy sokkal rosszabb mondjuk egy lelki zsarolás, vagy egy lelki bántás, vagy egy elvonás a gyerektől, mert az is sokkal nagyobb traumát okozhat, hogyha lelkileg bántják, mint a testi fenyítés, az sem rossz, egyik se jobb a másiknál, de hála Istennek most már azért a fegyelmezés eljutott odáig, hogy nem verjük a gyereket, hanem szép szóval megpróbáljuk jobb útra terelni, vagy elmagyarázni, hogy ez miért jó, vagy miért nem jó. Én nem vagyok a verés híve, én is megrángattam a lányom Sofiát egyszer életében, de többször soha, mert jó gyerekem volt, de nem volt az iskolában sem, óvodában sem, semmilyen ilyes nemű fegyelmezés.
0: Na most, Karina, majd 100 év múlva melyik mai nevelési módszerünkre fognak ugyanilyen értetlenül visszanézni?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, hogy 100 év múlva mi lesz. Szerintem
0: Lesz egyáltalán?
1: A lelki dolog, ami furcsa lesz, mert ám bár nem biztos, mert 100 év múlva lehet, hogy a lelkedbe látnak különböző, egy kütyüvel belenéz a lelkedbe. Nem tudom. Nem
0: lelki gyógyítás, hát biztos, a testi fenyítés, az a lelkedet, és akkor meggyógyul a tested. Milyen jó.
1: Igen, mondasz. Tehát lehet, hogy igen, a lelki fenyítés nem is lesz olyan furcsa már 100 év múlva, mert telepatikusan belemásznak az agyadba, de a testi fenyítésen biztos, hogy elmosolyognak. Azt tudja, hogy az nem lesz 100 év múlva.
0: Jó, oké, de mondjuk nevelés szempontjából azért nem tudom, hogy mi lenne az. Én nem tudok erre a kérdésre válaszolni.
1: Vagy mondjuk kukoricán térdepeltették.
0: Jaj, de azt most se térdepeltetted, a lányodat se. Szerintem.
1: Ó, nem térdepeltettem, igen, de
0: furcsa. Az én édesapám még térdepelt kukoricán gyerekkorában.
1: Tényleg?
0: Tényleg. Sőt, ő neki simán elverték a kezét,
1: fenekét nápálcával, igen.
0: Ilyen körmöst kapott, fülest, tehát simán. Gyerekkorában ő megkapta a neveli a iskolában. De mondjuk ő nagyszüleimtől, főleg nagyanyámtól is, tehát ő csinált valami rosszasságot, anyám úgy elverte, hogy az nem igaz.
1: Hát jó, de hát ezzel mit értek el sajnos semmit? Nem lett belőle ember. Tehát nem ettől lett ember belőle.
0: Mondjuk édesvámban pont ember lett, de attól függetlenül nem ettől lett belőle ember szerintem.
1: Szerintem sem.
0: Tehát nem ettől lett az, aki, ez csak egyfajta erős kezű fegyelmezés volt. Akkor ez volt a szokás, hogy a gyerek rosszul viselkedik, egy pofon. Most már nem
1: ez. Én nem tudom, nekem ez az arconütés pofon szerintem ez a legmegalázóbb.
0: Hát de most, hogy pofont kapsz, vagy a seggedre kapod.
1: Hát a segg az más, a fenét, az más.
0: De az is ugyanaz, de most teljesen mindegy. Én semmilyen bántalmazást nem tartok jogosnak és elfogadhatónak. Azt gondolom, hogyha a gyerek tényleg nagyon-nagyon rosszat csinál. Most mondok egy példát, mondjuk van két testvér, és az egyik testvér a másiknak mondjuk gyerekként, mit tudom én, úgy megütő, hogy majdnem betöri a fejét, akkor nem mondom, hogy ne csapjak a seggére is, és ne fegyelmezzem meg ne ordítsak rá. De alapvetően meg nem gondolom, hogy ezzel elérek bármit hosszú távon. Tehát akkor elérem azt, hogy egy kicsit tudja azt, hogy ki a főnök a háznál, és ez is kell, de hosszú távon nem ez. Bár megmondom az őszintét, engem édesapám a hangjával nevelt. Tehát én soha nem kaptam egy pofont, egy segges, semmit, és tudod.
1: Szerintem jobban jártál vele, de ellátod az állatoknál is a nevelés.
0: Jobban jártam vele, viszont úgy tudod hozzám szólni, hogy bennem a kaki megfagyott. Tehát,
1: látod.
0: Igen, de lehet, mégis egyébként ez is hagyott bizonyos nyomokat. Tehát biztos vagyok benne, amíg nem is tudok róla, de valamilyen szinten hozzájárult a neveléshez, tehát része annak, hogy aki lettem, de ugyanakkor meg ez akkor az adott helyzetben volt megoldás, de hosszú távon nem ez a megoldás. Tehát nem attól lettem aki, mert édesapám rám ordított. Hozzáteszem, ugyanakkor hatással volt biztos nem hosszú távon. Tehát benne van a pakliból, hogy valamilyen hatást.
1: Jó, hát valamilyen nevelési eszköz kell egy állatnak is, egy embernek is, tehát persze. Egy gyereknek is, tehát valami hatást kell szabni. Tehát egy vakvezető kutyának is kell, őt is megneveled, tehát rászólsz erősebben, tehát azért ez rá is hat, tehát a gyereknél is sokkal hatásosabb, ha fölmegy.
0: Igen, de ez, mint mondom, ez attól helyzetben, de nem attól lettem az, aki,
1: nem,
0: édesapám se attól lett az, aki, mert nagyanyám elvette. Hanem azért,
1: fakanállal is mondjuk széttört rajta a fakanál.
0: Hát nem csak fakanállal, hanem az év sodrófával is kapott.
1: Ja.
2: Hát de akkor minden elfáradt. Minden játszott akkoriban azért.
1: Igen, tehát nagyon. De nem jó dolog. Emberre se, állatra se, nem szabad. Nem jó.
0: Hol húzódik a különbség a következetes nevelés és a túlzott szigor között? Hát túlzott szigor az volt, amit régen alkalmaztak, hogy leordítottak, összeverték a gyereket, nem összeverték, de megverték nagyon, akár sodrófával, fakanállal, ilyenek. A következetes szigor, hát a szabályok húzása. Az, hogy a gyerek tanulja meg, hogy a szemetet a kukába dobja, a szennyest a szennyes ládába, a Tehát, hogy legyenek szabályok a családban, legyen egy rendszabály, de nem csak a
1: egy rendszer az egész életben.
0: Tehát mindenben legyen egy szabály, és úgy neveljük a gyereket, hogy tudja azt, hogy mire használjuk a tálcát, mire használjuk a kést, a villát, a fanalat. Nyilván ezt idővel nem, amikor megszületünk, nem tudjuk ugye egy pár évig, de alapvetően tehát az, hogy mégis már kiskorban is vannak olyan dolgok, hogy mint a játékait elrakja, hogy arra tanítani, hogy ha elővette, akkor ugyanoda rakja vissza. Hogy
1: nem bántunk senkit, mert szoktuk nem a gyerekek azért.
0: Nem bántunk senkit, tehát hogy legyenek ilyen nevelési iránypontok, irányadó dolgok és szabálypontok, amit
1: a szabad, mit kell, nem szabad.
0: Amit igen, szabad, amit nem szabad a konnektorba nyúlni, mert akkor megráz az áram. És ezt meg kell tanítani a gyereknek, el kell a gyerektől dugni a konnektort, meg kell neki azt mutatni, hogy hát a konnektor arra való, hogy az kap áramot, ezzel működik mondjuk a televízió, de hogyha te oda belenyúlsz, akkor te oda nem működsz, hanem pont az, hogy megszűnsz működni. Tehát, hogy nem szabad oda nyúlni, és ezt valahogy meg kell neki mutatni, meg kell neki tanítani, hogy mi mire való, mi micsoda. És a gyerek nem hülye, megérti. Tehát ezek a mai gyerekek annyira gyorsan nőnek már, hát eszméletlen. Eszméletlen gyorsággal fejlődnek a pici gyerekek is. Tehát hihetetlen. Én csak lesek, nézek, hogy sok gyerek már egy éves korában képes felállni. És másfél évesen már szaladgálnak, meg futnak, meg mindent. Tehát, hogy eszméletlen hát gyorsan fejlődnek most már a gyerekek. Hihetetlen.
2: Valahogy ez a felgyorsult élet hozza, igen, azt, hogy mint azoknál az állatoknál. Csinálnak. Igen, mint azoknál az állatoknál, ugye, amikor valahol említettük, ugye, hogy mint a rungtehenek, vagy bármi, vagy hát még a rendes borjó is, ugye, hogy pedig annak nem kell menekülnie sehova az istálóból, de mégis már igen hamar feláll.
0: Igen.
2: És már,
0: hát a lovak egyből felállnak, ahogy megszületnek és... például.
2: Hát igen, hiszen ugye a lovak szinte folyamatosan ugye nem fekszenek.
0: Tehát ő alapvetően, ahogy kijön az anya hasából, ha nem áll fel, akkor baj van. Tehát ott akkor baj van. Akkor vagy nagy baj van, vagy kisebb baj, de baj van. Tehát alapvetően ló az feláll. Már kijön az anya hasába, és fel kell, hogy álljon. Nem, azt mondom, lehet, hogy van pár perc különbség, de én úgy tudom, hogy nem sok. Tehát azoknak fel kell állni.
2: Ha csődör, akkor meg pláne már, hogyha serdül is.
0: Jaj, Sanyi!
2: Van élet lesz.
0: Sanyi, te hol jársz?
1: De várj, rossz műsorba kapcsolódtál be.
2: Jó, hát meleg van.
1: Na, meleg vagy a ventilátor?
0: Ennyire meleg?
1: Pohár víz.
2: Közben így jönnek a...
0: Sanyikám, neked már mindegy, csak bocsi, hogy ezt mondom, luk legyen.
2: Jönnek a társult gondolatok.
1: Társult, hát ajaj, meleg van, Sanyikám.
2: Azt mondtam, hogy lovakkal akarok kísérlet.
0: Nem azt mondtam, csak hogy csődörnek gondolod magad, de az jó, hogy arra
2: nem magam gondoltam csődörnek, hanem a lovakról beszéltem, a hím nevű lovak.
0: Jó, de hát én hím már tudom, hogy ezt túl gondoltad.
1: Szerintem vagy kérdezzünk, vagy zenéljünk, mert Sanyinak megfőtt.
2: Szerintem kérdezzünk, vagy zenéljünk.
0: Karina, segíts már, Sanyi, légy szíves, még zenélünk.
1: Távol, jó, okay.
0: Például adjál neki egy pohár teát, vagy vizet.
1: Jó,
0: vagy
1: távolról lökök egy
0: hát, vagy egy sört, teát, vagy nem tudom, csak hogy egy kicsit...
2: Től lesz jobb.
0: Kicsit térjen hát, vissza, inkább, mert amiről ő már tovább inkább gondolta, az már nem 12-es, Karika. Na, pici zene, aztán innen folytatjuk.

0: egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, folytatjuk a lépés délután és a lépés délután podcastet, és a folytatásban azzal megyünk tovább a témánkban, hogy mit üzen nekünk a múlt. A történelem nem csak régi történetek gyűjteménye, hanem lehetőség arra is, hogy jobban megértsük önmagunkat és a jelen társadalmát. Egy-egy régi történet sokszor meglepően aktuális kérdéseket vet fel. Mi az, amiben szerintetek a legtöbbet fejlődött a társadalom az emberi méltóság tiszteletében? Ez a kérdésem. Karina?
1: Az emberi méltóság tiszteletében nagyon jó kérdés szerintem. Régen is tisztelték az emberi méltóságot, tehát a tisztelet meg volt.
0: De nem talán... a vakok felé, bocsánat, amikor istállókba bezárták a vakokat, meg elzárták a kutyaholba, meg ilyeneket csináltak.
1: Nem, most látod.
0: Hát ez... hol tiszteltek téged 200 évvel ezelőtt, drága Karina?
1: Hát 200 évvel ezelőtt én nem értem.
0: Erről beszélek, hát látod, hogy mennyit
1: fejlődött. Olyan messzire akarod, hogy visszamenjek?
0: Nem,
1: na most, hát akkor
0: mondom,
1: tudod mit? Tehát figyelj, 200 évvel ezelőtt... Tehát a sérültekre, a bénákra, a félkezőekre, a féllábukra egyszerűen tisztelet, semmi, nulla, ott, oda lerakták őket, azt ott maradjanak. Nem volt. Tehát a 200 évvel ezelőtt visszaakadtak, akkor nincs. Tehát a fejlődés az most, ez fantasztikus.
0: Tehát, ha így de az, hogy ide jussunk, az is egy fejlődési út.
1: Hát na ez a fejlődési szakasz, hogy 200 évvel ezelőtt tojtak a
0: de
1: fejünkre.
0: De ez a kérdés, Karina, hogy az emberi méltóság tiszteletében mi az, ami szerinted a legtöbbet fejlődött?
1: Nem tudok rá válaszolni, Robi.
0: Karina, úgy érzem, lefagyott.
1: Két, tehát nem tudok válaszolni. Hát most ezt így konkrétan nem tudom elmondani. Hát fejlődött a társadalmunk, sokkal több empátiát kapunk, sokkal több segítséget kapunk.
0: Na látod, hogy el tudod mondani?
1: Elismernek, hát na igen.
0: De ezek
1: hát,
0: mind részei a fejlődésnek.
1: Mind része, igen. Tehát,
2: igen, de az emberi méltóság az már nem is csak közvetlenül ránk vonatkozik, hanem úgy általában is, de...
0: De itt most elsősorban a látássérültekre, illetve amúgy igaza van Sainak abban, hogy arra is vonatkozik, hogy például ugye látó gyerekeket fizettek a középkorban arra, hogy vezessék a vakok, a gazdagabb vakokat, és hogyha azt nézed, arra is vonatkozik, hogy hogyan fejlődött manapság, már senkinek nem fizetünk a segítségért, vagy nem tudom,
1: ezt nem mondanám, ezt Robi nem mondanám, mert támogató szolgálatnak most is fizetsz a segítséget.
0: De most már erre kéne szervezetek
1: mondanám, és lehetséges, hogy aki szégyelli, hogy nem lát, és nincs vakvezető kutyája, és mondjuk olyan elit körökben van, elképzelhetően az is fizet a segítségért, mondjuk egy látónak, mert nem akarja, hogy lássák azt, hogy nem lát. Tehát lehet,
0: de az látszik, is. Így is, úgy is. Ha de, nem látszik nem, a testeden is,
1: de
0: észreveszed.
1: De most érted, egy multimilliómos vak, az nem fog fehér bottal közlekedni.
0: Szerintem
1: most sem, és régen sem. Például. Hanem segítőt alkalmaz. Sofőrt alkalmaz. Tehát
0: a
1: nem mondanám, hogy most sem fizetsz.
0: A sofőr az oké, de az, hogy ne közlekedjen egyáltalán, nem tudom. Tehát az
1: de, van ilyen, tehát azért nem... Tehát van
2: még ha nem
1: olyan.
2: Bakis sofőrrel járnak a multimilliómosok
1: gyerekei. Igen, na látod? Na, tehát igen, tehát szóval most sem fog egy gálán megjelenni fehér bottal egy rosszul látó, gyengén látó vakember. Tehát,
0: hát azért még nézzük meg, itt van a miniszterünk, Kátei Németh Vilmos, ő fehér bottal megy is.
1: Mert ő már nagyon modern például, de Jimi Hendrix...
2: Jimi Hendrix. Én nem volt.
1: De hát, ki volt vak?
0: Jimi Hendrix nem volt. Ki volt vak? Miért nem akartam mondani?
3: Richards.
1: Jó, elnézést, tévedj
0: ember. Ne keverd azt. Köszönjük.
1: Elnézést, bocsánat, jó.
2: Zenész,
1: nem, bocsánat, tévedj.
0: Hát nem mindegy.
1: Őt is kísérték. Tehát azért ez nem változott, se változott annyiban, hogy mondjuk nem gyerekeket alkalmaznak, és nem verik agyon, hogyha valamit rosszul csináltak. Tehát a képzés, ennek való elismerése biztos, hogy nagyon-nagyon sokat változott az évek alatt. Jártak gyerekek például idős, nem látó emberekhez felolvasni például. És azért is
2: nézd, mennyi lasmisit, ugye?
1: Pontosan, azért is kaptak pengőt, érted? Fizetséget, tehát jobb lett a helyzet, és változott, de még most is vannak azért.
0: Igen, akkor felolvasók voltak, most már hangos könyvek vannak, eleinte kazettán, meg lemezen, most már digitálisan, tehát hogy ez folyamatosan fejlődik.
1: Igen, tehát ez a fejlődés.
0: Technika.
2: Igen, tehát amiről az előbb beszéltünk, hogy ugye diáktársak segítettek, de amikor már mondjuk volt hangos könyvtár, akkor a kötelező anyagokat már meg tudta szerezni, ugye.
1: Tehát ez a technikai fejlődés, ami segít, igen.
2: Ennek ellenére volt, hogy ami nem volt meg, azt nyilván fel kellett olvastatni. Én ugye ismertem olyan telefonkezelőt, aki közben jogot végzett, és akkor ő is talált felolvasókat.
0: Közben a köszöntjük.
1: Technika nagyon sokat segít, az tényes való.
0: Közben köszöntjük Köreimben Szerpentit, ő is becsatlakozott így a mai műsorunk vége felé közénk. Ugye ő mondta, hogy Ray Charles, csak hogy a hallgatókat.
3: Igen, hát mégiscsak szakmabeli vagyok. Sziasztok, jó szórakozást kívánok.
2: Igen.
0: Na, milyen szerepe van annak, hogy megismerjük a fogyatékossággal élő emberek történelmét is, ne csak például a királyokért és a csatákért.
1: Hát figyelj, vannak neves napok, amivel megemlékezünk ezekről a dolgokról, vannak erre felhívó könyvek, újságok, cikkek, de nagyon sok ilyen nincsen, akikre fel tudjuk hívni. Akik vannak, azokra már fel van hívva a társadalom által a figyelem.
0: Ezt gondolod? De meg azt gondolom, igen, hogy nem, mert számos olyan például, én nem tudom azt, és nem ismerem, és nem hallottam még például az első világháborúban megvakult katonákról, hogy őróluk bármikor is bárki megemlékezett volna, akik megalapították konkrétan a vakok alap, úgymond első egyesületét Magyarországon, ami ugye a mostani vakok szövetségének az elődje volt, és például semmit nem lehet tudni olyan emberekről az 300-as évektől kezdve, vagy még régebben, akik mondjuk vakon éltek, és valamit elértek, mert nem sok volt. Mondjuk ott volt Helen Keller, vagy Louis Braille, de azon kívül sok mindenkiről nem tudsz. Hát rengeteg,
1: ezek szerint
0: biztos,
1: ez a két ember volt, aki elért olyat, hogy méltó legyen a kor.
0: Azt nem biztos.
3: Hát a Braille, azt ugye tudjuk, hogy miért.
0: Hát azt tudjuk, persze, csak azt mondom, hogy alapvetően nem sok olyan például vakember van a történelemben, akiről tudsz.
3: Vag Béla.
0: Hát ők például, de ő se sok, tehát nem tudsz felsorolni nekem 100 embert, vagy mit tudom, 50-et.
2: Hát annyit biztos.
0: Hát,
2: hogy a szerzőkkel Homérosz, John Milton-t, akik ugye az irodalomban voltak jelen, de például az ő magánéletükről azért sokat nem tudom. Vagy én legalábbis biztos, hogy nem sokat tudok róluk. Tudom, hogy a Homéroszhoz ugye kötődik az Odüsszeusz.
0: Igen, meg az Iliász is, nem?
2: Meg a, igen,
3: Iliász.
2: Meg Milton. Ja.
0: De alapvetően sok híres magyar átlag vakemberről, akik mondjuk elértek nagy dolgokat, sokat nem tudsz, mert nem köztudott, mert nem dobják föl, nem volt akkor a hírnév, foglalkoztak a történelmírók, és egyébként nem vett nő történelem. Hát, hogyha belegondoltok, az csak a múltnak egy része, tört része, nem? Most én nem akarok itt filozófálni, de például azt szokták mondani, hogy a történelmet mindig a győztesek írják. Van benne valami.
3: Ez így igaz.
0: Tehát a másik oldalt soha nem mutatják meg. Tehát ezek érdekes dolgok, úgyhogy...
2: Várj, mert még akart valamit Szerpente, igen?
3: Nem, tehát ugye a győztesek általában nem a vakok voltak.
0: Hát nem, persze.
3: Hát ezért írták olyanokat.
0: Nem, hát, persze.
2: Igen.
0: Meg régen azért sem volt sok látássérült ember annyira, hogy mondjam, ismert, mert mondom, nagyon sokat elnyomtak, tényleg. Tehát, hogy sokat
2: meg mondjuk, hogyha nagyon visszamegyünk, akkor ugye a spártaiak idejére, akkor ott Taigetosz, tehát róluk nem sokat lehetett érni már már csírájában folytatva.
3: Mindig is egy különleges aura vette őket körül, egy mitosz, vagy valamilyen történet, és valamit társítottak egy vakemberhez. Tehát, hogyha most megnézzük a velszi bárdokat, például ugye Arany János művét, és abban is, hogy ugye, na, te mit mondd el, hogy mit tapasztalsz, és ugye nem tudom, hogy ki mennyire olvasott utána, de ott is arról van szó, hogy egy vakember mondja el a sztorit. Ezt tudtátok-e?
1: Nem, úgyhogy ebben gyarabítottad a tudásokat.
3: Az egyik velszi bárd, az egy vak volt, aki mondta magáért.
0: Uh-huh. Na, köszönjük szépen ezt az információt.
2: Ez nem biztos, hogy kiderül Arany János művébe.
3: De... Hát nem azt mondtam, hogy Arany János művébe derül ki, hanem hogy egy kicsit utána olvasol, amit Arany gondolt erről a dologról, akkor ő említette, meg nem mondom, hogy melyik írásában, hogy mikor készült az a velszi bárdok, akkor ő így képzelte el. Aha. Tehát egy különlegességet, egy különleges adottsággal ruházta föl ezt az embert.
0: Viszont utolsó kérdésünk...
3: Nem az, hogy most...
0: Igen, mond.
3: Tehát nem az, hogy most mit tudom, bíborba, bársonyba öltöztette, hanem mint egy vak látót személyesítette meg. Igen, értem. Ennyi.
0: Utolsó kérdésem, hogy szerintetek milyen új szemléletet adhat egy ilyen történelmi cikk azoknak, akik korábban nem gondolkodtak ezen a témán?
1: Hát a tanulság ebből, hogy az nem egy nevelési forma, hogy megkérünk valakit bármilyen segítségre, és mondjuk, ha nem úgy segít, akkor mondjuk jól elpüsöljük, vagy jó helyben hagyjuk. Tehát az a gyereket sem, felnőttet sem, állatot sem bántunk tetlegesen, és az a segítségnyújtás bármilyen személy, aki kér, azt igenis meg kell tenni, segíteni kell, ahol az ember tud.
3: Bárki is kérjen. Igen, és megkapod a magadét.
1: Így van, na hát rosszul segítesz, az ember a fehér bottal végig...
0: Nem, ez nem jó módszer. Én azt mondom, hogyha rosszul segít, el kell neki mondani, hogy hogyan kell jól segíteni, igen, és meg kell neki igen, mutatni.
1: Tehát inkább el kell magyarázni, azt inkább el kell
2: nem mondani. Megbüntetem ezért.
1: Nem megbüntetni, és általában sem, tehát egy gyereket sem, ha rosszul csinál, nem büntetünk, hanem elmondjuk, hogy mi a helyes út.
0: Jó, hát legyen ez a záró gondolat, záró szó itt a mai műsorunk végére. Köszönjük a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, mindenkinek ajánljuk YouTube csatornánkat, tessék feliratkozni rá, és a Lépés Rádió műsorait holnap délután, Lépés délutánnal ismét jelentkezünk 2 és 4 között, YouTube-on pedig a mai műsorunk podcast verzióját meghallgathatjátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra az elmúlt 120 percben. Karina, Sanyi, Jómagam és Szerpente kolléga jóvoltából szórakoztathattok, illetve szórakoztattunk titeket. Na, ez a meleg nagyon megártott nekem, ne haragudjatok.
1: Ne izgulj nekünk is, úgyhogy le voltunk lassúva.
0: Igen, én nekem meg nem mennek a szófordulatok, meg a pörgőszavak.
2: Hát jó Isten, igen, nekem is jött ez. Igen.
1: Legyetek gondolatébresztők voltunk.
0: Igen. Vigyázzatok magatokra.
3: Sziasztok.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Sziasztok.

0: változik.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érintenek. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termeikben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai Űrügynökség Euclid űrtávcsöve a Tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg észak-kelet felül, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérhetnek. Kora reggel 18 és 25 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, napközben 35 és 43 fok közé forrósodik a levegő. Az Alföldön számíthatunk a legmelegebbre, akár újabb hőmérsékleti rekord szület.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu
2: A reklám után
1: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. A better yet, go to time.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el. Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaríkoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

Ult. És a jelent kedvenc felvételei.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelent kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon. Hazánk is csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb fordulat érkezhet a közlekedés terén Magyarországon, ugyanis feloldhatják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházásának titkosítását. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a kormány már hivatalosan kezdeményezte ezt, de ehhez a kínai fél beleegyezése is szükséges. A vasútvonal szinte teljesen elkészült, a tehervonatok már közlekednek rajta, a személyszállítás indulásához azonban még zajlik a biztonsági rendszer tesztelése. Ha minden a tervek szerint halad, az utasok is hamarosan használhatják a vonalat. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közé bejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátás biztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. Továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hőségriasztással kapcsolatos legfrissebb információk a kormány.hu/hőség oldalon, valamint a kormány közösségi oldalán találhatók. A hőségriadó miatt megváltozott munkarendben dolgoznak az államigazgatás több szervénél ma és holnap. Otthoni munkavégzést rendeltek el például a Magyar Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium egyes háttérintézményeinél. A készenléti és készültségi szolgálatok ugyanakkor a megszokott módon végzik a munkájukat. A NAV-nál a kisebb, nem klimatizált ügyfélszolgálatokon rövidített munkarendben dolgoznak. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energia ellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit sem érzékel. A bejegyzésében arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takaríkoskodjanak az energiával. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tisza-tavon. A rendőrök hajóból, vízből és partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Talk to me.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Hey!

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

feel.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

hazahoz egyszer. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

élet. Hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony.

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. What it do, baby boy?

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fontos határidőkre figyelmeztet az adóhatóság, megjelent a pedagógus béremelésről szóló kormányrendelet, kitart a perzselő forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A gépjárműadó, a globális minimumadó és az új 3 eurós vámszabály kapcsán fontos határidőkre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Június 30-áig kérhető a gépjárműadóra az automatikus pótlékmentes részletfizetés, és ugyanez a határideje a 2024-es globális minimumadó bevallásának is. Július 1-én pedig egy új uniós vámszabály lép életbe. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti kis csomagok egyes áruféleségei után 3 eurós vámot kell fizetni. Megjelent a pedagógus béremeléstől szóló kormányrendelet. A rendelet szerint a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os emelésen felül további 0,4% ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A munkáltatónak emellett január 1-től visszamenőlegesen legalább 0,3% ponttal kell megemelnie a fizetésüket. Újabb lépéssel közelebb került az ország az uniós forrásokhoz. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az uniós források hazahozataláról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök szerint a saláta törvény legfontosabb eleme az integritás hatóság jogköreinek megerősítése. Orbán Anita külügyminiszter 37 külképviselet vezetőjének visszahívását jelentette be. A tárcavezető szerint a döntések egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig az új külpolitikai irányok indokolják a személycseréket. A névsort a héten hozzák nyilvánosságra, miután azt a köztársasági elnök jóváhagyta. A minisztérium szerint a cél egy korszerűbb, professzionálisabb diplomáciai hálózat kialakítása. A változások nagyköveteket és főkonzulokat is érint. Svájcban ingyen beengedik az időseket a mozikba a hőség elől. Genfben az egyik mozihálózat ingyenes vetítéseket tart napközben a légkondicionált termékben, ahol minden 65 év feletti jegy nélkül vehet részt. Párizsban alkoholtilalmat rendeltek el a hőség miatt, a kórházak túlterheltek, a mentőket négyszer annyi szívleálláshoz riasztották csütörtökön, mint egy átlagos napon. Ezért nem csak a fogyasztást tiltják be, hanem az alkoholos italok árusítását is. Lenyűgözően részletes felvételeket készített az Európai Űrügynökség Euclid űrtávcsöve a Tejútrendszer középpontjáról. Mindössze 26 óra alatt több mint 60 millió csillagot sikerült megörökítenie egyetlen óriási mozaik felvételen. A képek nem csak látványosak, a kutatók segítségükkel új exobolygókat fedezhetnek fel, és jobban megérthetik galaxisunk működését. Mi most ebből leginkább a lenyűgöző felvételeket élvezhetjük, a tudományos események pedig a következő évek kutatásaiban hozhatnak áttörést. A programban magyar kutatók is közreműködnek. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. Az északi eszelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most indul!

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Vendégem Kassai Zsolt. Szia Zsolti!
2: Szia Cintia!
3: Zsolti, téged a Nonstop Mokából ismert meg az egész ország, mint beatboxos.
4: Így van.
3: Hol jöttél rá először, hogy neked a hangod több, mint beszédhang, és hogy színpadra teremtettél?
4: Köszönöm kérdésed, 13 éves voltam, Kőbányán nőttem fel a Pongrász telepen, és akkor ott csinálták a srácok, és akkor egyből beleszerettem. Akkor még 2010 előtt, szerintem mikor? 2007-ben talán, vagy 8-ban, amikor kezdődött a Big Brother, ott igen, forgatták Kőbányán, és akkor ott volt a Király Linda, meg QC, és akkor ez volt az első, amit megtanultam, hogy Big Brother, tehát a Big Brothernek, wow, a zenéjét tanultam meg legelőször, és akkor ez így évről-évről így fejlődött.
3: Hogy kezd el valaki ilyet gyakorolni? Tehát volt-e valami motiváció, vagy egyáltalán hogy jöttél rá arra, hogy te erre képes vagy? Most őszintén nagyon jól hangzik, de én nem tudnám ezt kihozni magamból valószínűleg. Mi volt, ahogy így rájöttél a hangodnak erre a különleges tehetségére?
4: Ezt bárki meg tudja tanulni.
3: Tényleg?
4: Lányok is, férfiak is. Ugyanúgy magyar ABC betűt használom, azt mondott, hogy pici kislány, pici kislány, pici kislány.
3: Wow.
4: És akkor így a magyar ABC betűvel bárki meg tudja csinálni, csak egy kis gyakorlás kell.
3: Nagyon jó. Meddig tartott az utad, mire ezt profi szintre tudtad vinni?
4: Azt mondom, hogy egy haladó szint az 1-2 év, de kell legalább egy ilyen 5-6 év folyamatos gyakorlás, míg ilyen haladó és profi köz, de mindig van jobb, de azt mondom, hogy inkább középhaladó, nem vagyok még profi.
3: Mindig van hova fejlődni.
4: Így van.
3: Mindenben. És a családod mit szólt ehhez, mikor odaálltál? Sziasztok, én mostantól beatboxer leszek. Vagy ez hogy nézett ki nálad? Mit szóltak az utathoz?
4: Hát először nagyon furcsának vélték, mert apukám mondta, hogy hát mi ez a hülyeség, össze-vissza köpködök, és miután bekerültem a 2010-es X-faktorba, 4 élőadás, és az 5-dikbe estünk ki, utána így hazamentem, és azt mondta, hogy na fiam, engem is megtanítottam beatboxolni. Tehát, hogy így egy éles váltás volt, tehát jó, hogy ezt kaptam az életből, mert nem ismertek el, meg úgy nem tartották ezt olyan nagynak, és miután bekerültem a műsorba, és a 2010. december 21-22 kétszer Teltházas Aréna koncertet adtunk, kétszer 12 ezer, wow, ember előtt felléptünk, az adott egy olyan nagy élményt, meg ilyen elismerést, hogy másképpen álltak hozzá, meg hozzám a csapathoz, meg mindenhova. Tehát ez jó volt.
3: De. És Malek Miki volt a mentorod.
4: Így van.
3: Volt valami olyan, amit így átadott neked, egy gondolat, egy mondat, ami a mai napig kísér, ami mondjuk úgy, hogy mély nyomást gyakorolt az utadra?
4: Már mindig mondta, hogy nagyon ügyes vagyok, meg tehetséges, és mondta, hogy ne adjam föl soha, és sokat gyakoroljak, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot, hogy e-mailen, meg Instagramon így szoktunk egymás történeteire reagálni. De most kim van Dubajba, ott csinál zenéket, meg oktatást csinál, amit a Berklin megszerzett tudást, azt most átviszi oda, abba a közegbe.
3: Mondtad, hogy sokáig nem ismertek el meg, hogy nem volt egy olyan kimagasló tehetséged, míg fel nem fedezted magadat, hogy neked mit jelent a siker?
4: A siker? Az, hogy tényleg, hogy elismernek, és az, hogy az emberek visszaigazolják azt, hogy ügyes vagyok, és hogy tudok nekik adni egy olyan élményt, vagy olyan kedvességet, ami jó élményt, amivel meg tudom őket örvendeztetni. És az már tényleg siker, hogyha tudsz valamit adni az embereknek, valami pozitívumot, vagy valami élményt.
3: Értéket teremteni mindig siker. Így van. Mikor volt először életedben az a pont, amikor érezted, hogy na, úton vagyok, tartok afelé, a pont felé, amire mindig is vágytam?
4: Igazából az első élő show utána már éreztem azt, hogy így jó helyen vagyok. Ilyen hullámvölgy azért mindig volt, de az megadta löketet, hogy érdemes ezzel foglalkozni csapatba, csak mivel a csapat az megszűnt, most újabb énekest találtam, és akkor most fogom újra kezdeni, remélem, hogy sikerem. Egyedül nem éreztem mindig, hogy megy, de csapattal, amikor csapatba zenéltem, együttesbe, akkor úgy sikerült. Tehát az jó volt akkor.
3: Szuper! Nagyon szépen köszönöm, most hallgassunk egy kis zenét, és hamarosan térünk vissza.
4: Nem, köszönöm.
3: Köszönöm.

0: Sziasztok! Újra itt vagyunk Kassai Zsolttal, aki beatboxer. Még arról nem meséltél nekünk, hogy milyen volt a kicsi Zsolt. Csendes, vadóc, vagy inkább társasági, egyedül? Mm-hmm. Mit mondanál magadról?
1: Inkább az, hogy ilyen közösségi csapatjátékos. Mindig én szórakoztattam az embereket, amikor mondjuk utcát takarítottam, mert 14 éves korom óta én dolgozok, és akkor az volt, hogy a telepen ott voltak a helyi srácok, és akkor tudták, hogy tudok beatboxolni, és akkor gyere ide Zsoltika, nyomd el a Jackson.
0: Nagyon jó.
1: Tehát, hogy így szórakoztattam őket, és ott táncoltam ott a söprűvel.
0: Zseniális. És az iskolában jó tanuló voltál?
1: Hát azt mondom, hogy közepes, de csináltuk olyat, volt egy brékes haverom, és akkor mivel hangutánzásra is foglalkozok, a tanár írt a táblára, és akkor így utánoztuk mondjuk a hangszórót, és akkor... És akkor megfordult a tanár is mondta, hogy kapcsoljátok ki a zenét, és akkor megint elfordult, és akkor így szórakoztunk, ez így jó volt.
0: Akkor rosszont kisgyerek voltál.
1: Hát én közepes.
0: Közepes.
1: Is.
0: Tanulás mennyire érdekelt?
1: Figyeltem az órán, jó volt a magatartásom, ami rám ragadt. És akkor azon mentem, utána YouTube-on néztem a beatboxosokat, meg ilyen. Tehát, hogy akkor nem nagyon tanultam, de ami rám ragadt, az épp elég volt.
0: A kamaszkorodnak mi volt a meghatározó íve? Általában mindenkinél így beüt a kamaszkor, és aki mondjuk addig egy ilyen stabil átlagot hoz, az is kicsit kifordul magából. Mennyire volt veszedelmes a kamaszkorod?
1: Nekem teljesen jó volt, mert 14 éves korom óta ugye dolgozok, igen, és félreraktam a kis pénzem, és a református ilyen hittanra jártam, és ez volt a meghatározója az életemnek, és azt mondtam a hittantanáromnak, hogy Gergő bácsi, én gitárt szeretnék vásárolni telefon helyett, és azt mondta, hogy ha eljárok templomba, akkor ingyen megtanít gitározni, és egy picit tudok gitározni, és akkor így jó közegben nőttem fel.
0: Mennyire meghatározó a vallás az életedben?
1: Vasárnaponként szoktam járni templomba, tehát hogy keresztény életmód. Tehát, hogy teljesen így a normál, hogy betartjuk a 10 parancsolatot, az már bőven jó, megpróbálunk jó ember maradni.
0: Köszönöm. Hogyan emlékszel vissza az első válogatóra, így a kamaszkor után, felnőtt kor? Az első válogatón mik zajlottak le benned? Izgultál, magabiztos voltál? Milyen érzés ez így? Valószínűleg sokan nem éltünk át egy ilyen élethelyzetet.
1: Nagyon izgultam, sokszor az volt, hogy elmész castingra, és három kör volt, és a negyediknél már mondták, hogy mondjuk a Jackson egyveleget adjuk elő, és mindig ez a várakozás, meg az, hogy egy kamerába kell neked produkálni magad, és utána a műsor szerkesztői összerakják fejben az egész tematikát, és látják, hogy jó vagy, de még egyből nem mondják el, csak jön egy telefon két hét múlva, a következő körre is tovább jutottatok, és akkor mindig van egy nagy öröm. Tehát ez a várakozás, meg az, hogy tudod, hogy hú, most tovább jutunk, és mindig tovább jutsz, annál jobb.
0: Igen, az ötödik fordulóig jutottatok.
1: Négy élődás, az ötödik, így van.
0: Ötödikig, igen. Hogy utána mi változott meg az életedben? Változott-e valami egyáltalán pozitív vagy negatív irányba?
1: Hát 110%-osan megváltozott, mert akkor még úgy megismertek az utcán, autogramot adtunk, közös fotó, mert az volt akkoriban a legnézettebb műsor az RTL-en, és külön díjat is kapott a műsor. És a Kolosi Péterrel is ugye, tehát találkoztam a konditeremben, és akkor ugyanúgy megismert, kezet fogtam vele, és akkor mondtam neki, hogy emlékszel, ott voltam azon a, tehát hogy azon a megköszönő eseményen, ahol megköszöntem mindenkinek, hogy köszönöm, hogy részt vettetek ebben a műsorban, mert ez lett a legnézettebb műsor.
0: Azért ez nem kis elismerés. Hogyan tudtad kezelni azt az átmenetet, amikor előtte úgymond teljes hétköznapi élet, 14 éves korodtól dolgoztál, és így hirtelen megjött az elismerés, a hírnév, az autógram kérés. Ezt így belül magadban hogyan?

0: élted meg? Voltak-e mély pontok, vagy volt-e olyan helyzet, amikor ezt tehernek érezted?
1: Igazából ez számomra egy csoda, mert ugye, tehát el kellett költözni, meghalt a papám, leköltöztünk vidékre, és elfogyott a szüleimnek a pénze, igen, és egy nyári konyhában maradtunk, és én imádkoztam, hogy Uram, kérlek segíts, hogy hogy változzon meg az életem. És milyen talentumot kaptam az Úrtól? A beatbox. És akkor ott volt az internet, beütöttem a Google-ba, hogy 2010 március beatbox, rányomtam search, kiadta, hogy 4 tagú fiúbanda beatboxos keres, és én az interneten csatlakoztam, azáltal egy hirdetés által csatlakoztam a csapathoz. És akkor onnantól megváltozott az életem, hogy egy nyári konyhából fel a Kordiába, új építésű lakásba.
0: Csodálatos és motiváló a történeted. Nagyon köszönjük, hamarosan jövünk vissza, most egy újabb zenével várunk titeket.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok. Kassai Zsolttal folytatjuk a beszélgetésünket. Már itt tudjuk a gyerekkort, az út elejét, közepét. Mesélj nekünk egy kicsit arról, hol tartasz most az utadon. Mi történt a válogató után, mióta megismert egy ország, hol tartasz most?
1: Volt egy nagyobb szünet, ugye a több évig az X-faktor után 4-5 évig mentünk folyamatosan fellépni. A srácoknak volt családi kapcsolatok, ami miatt nem tudták ezt végigcsinálni, inkább kimentek külföldre, és én akkor abba adtam a zenét, és volt egy kis szünet, és akkor találkoztam Ábrahám énekessel, és az nagy inspirációt adott nekem. Képzeld el, hogy föltöltöttünk TikTokra egy videót, és megnéztek 400 000-szer.
0: Az azért jó?
1: Igen, az jó volt, és utána úgy gondoltam, hogy kéne mellém egy énekes, és akkor Kovács Viktor énekessel megpróbálom most újra alkotni egy csapatot, és megpróbálok egy ilyen duo formációt most létrehozni. Mellette fotózok és videóklipet csinálok, és tehát a TikTokot így próbálom megerősíteni, hogy jobban tudjak újra zenélni.
0: Videózás és filmforgatás, ezzel
1: hát esküvő videókat csinálok.
0: Esküvő, ez lett volna a kérdésem, hogy milyen típusú videókkal lehet téged megkeresni, és esetleg van olyan, amikor mondjuk esküvőkre is meg lehet hívni téged?
1: Persze. Hát szoktam videózni, de hát esetleg beatboxolni is, nem tudom mennyire élik bele, de simán.
0: Nagyon jó. És Viktorral a projektetek, az lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hol tartotok, jöttök-e ki valami újdonsággal, vagy milyen fázisban?
1: Viktoriával még csak gyakorlunk, Kovács Viktoriáról van szó, nagyon jó énekes, a TikTokon ő is fönt van, meg lehet őt hallgatni, és próbálunk így majd több számot, ilyen ismertebb számot összegyúrni, és akkor majd felrakjuk az internetre, és akkor megvárjuk, hogy mit szól a közönség.
0: És hosszú távú terv, hogy akár közösen albumot csináljatok, vagy előbb inkább a social médiát szeretnétek meghódítani?
1: Így először a médiában, hogy mindenképp minden platformon fenn legyünk, és utána majd szeretnék én saját számot is, mert én szoktam zenéket is így írni, hogy így titokba, de ez még most gyakorlom.
0: Van már olyan zeneszámod, amit te írtál, és publikus, vagy teljesen titkos az egész?
1: Még titkos, még a mesterség és intelligenciával, még barátkozok, de vele együtt szoktam csinálni zenét.
0: Ha már így belemegyünk, mi a véleményed arról, hogy a mesterséges intelligencia és a zeneírás, hogy rengeteg olyan hír van mindenhol, hogy elveszi az emberek munkáját. Ugye most azt mondtad nekünk, hogy ez segíti a munkásságodon. Szerinted hol van a balansz a kettőben?
1: Okosan kell használni, és nem átlépni egy bizonyos határt. Tehát nem szabad, hogy mindent ő csináljon, és én elengedjem a kezét, hanem az van, hogy ő segítséget nyújt, és bele kell vinni egy emberi gondolatokat, nagyon jó ötleteket, és ő meg segít ezt megformálni. Tehát balanszba kell hozni a kettőt.
0: Igen. Mostani állás szerint mi a legnagyobb álmod? Hova szeretnél eljutni mondjuk a következő 5 évben?
1: A következő 5 évben szeretném, hogyha sikerülne egy lakásprojekt, amiben most benne vagyok. A másik meg szeretnék majd egy normális párt találni magamnak, hogy esetleg családalapítás, és minél nagyobb sikereket elérni zeneterén, és alkotni, zenélni sokat.
0: Szuper, köszönöm. Mit tartasz kicsit nehezebbnek? Normális párt találni, vagy inkább a szakmai sikereket elérni?
1: Normális párt találni, sokkal nehezebb az életben.
0: Igen, ezt teljesen megértem. Szerintem manapság az egyik legnehezebb projekt. És milyen párt képzelsz el magadnak, ha már keresed a párodat egy kicsit, hát ha valaki látja, és...
1: Igazából mindenképp pozitív, és olyan legyen, hogy tudjon kompromisszumkész lenni. Ez a legfontosabb, hogy elfogadjuk egymást, és meg kell ismerni, adja meg a lehetőséget, mert sosem lehet tudni, hogy milyen kincseket rejt a másik.
0: Ezt nagyon szépen megfogalmaztad. Köszönöm. Most jöjjön akkor egy kis zene, és utána jövünk vissza a legjobb résszel, a titokkal.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá, miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet.

0: csinálni semmit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen. Neked. Hírek a Lépés Rádióban.
3: ...2030 környékére megfelelhet Magyarország az euró feltételeinek. Drágább lesz a taxizás a fővárosban, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A kormány célja, hogy 2030 környékére megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges Maastrichti kritériumoknak, erősítette meg a miniszterelnök, miután az Eurogroup elnökével tárgyalt Budapesten. Magyar Péter hangsúlyozta, ez nem feltétlenül jelenti még a közös európai pénz tényleges bevezetését, ahhoz több feltételnek is teljesülnie kell. Hozzátette, az euró bevezetéséhez nem megszorításokra van szükség, hanem az érkező uniós pénzek jó felhasználására. Drágább lesz 18%-kal augusztustól taxival utazni Budapesten. A fővárosi közgyűlés módosította a taxi rendeletet, amelynek értelmében az alapdíj 1300 forintra, a kilométerdíj 521, a percdíj 130 forintra nő, és bevezetik a 800 forintos tettéri díjat. A budapesti személytaxi szolgáltatás tarifája 2023. márciusa óta nem változott. Az emelést a taxis érdekképviseleti szervezetek sürgették. Szerdától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztet a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A hőség elleni védekezésben fontos szerepe van a jól megtervezett zöld területeknek és a klímát jól tűrő növényeknek. Erre hívta fel a figyelmet a díszkertészek szakmai szervezete. Szerintük a sok beton és aszfalt miatt a városok egyes részei akár 15-20 fokkal is melegebbek lehetnek a környezetüknél, a légkondicionálók pedig tovább melegítik az utcákat. A fák és más növények ezzel szemben természetes módon hűtik a levegőt, árnyékot adnak, párologtatnak, oxigént termelnek és a port is megkötik. Itthon ritkán látható népművészeti értéket mutat be a Néprajzi Múzeum új kiállítása. Az azerbajdzsáni szőnyegművészet gazdag öröksége és annak kortárs továbbélése tárul a látogatók elé a most megnyílt időszaki tárlaton. A szőnyegek mellett hagyományos textilek, viseletek és ékszerek képviselik a Kaukázus egyik legjelentősebb kulturális hagyományát. Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
2: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
1: www.hankozidigital.hu
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu
2: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybusszal.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

0: pult. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád. Biztos.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a verkfilm.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.